A Marcello nyomán komponált Bach trió szonáta hangzott el Marián Bacasvili előadásában. Az Andante Spianato és Nagy Polonész Chopin egyik legismertebb műve, amely zongorára készült. Az első része lassú, nyugodt, lírai bevezető, míg a Nagy Polonész egy virtuóz, lendületes és ünnepélyes tánc.

Andante spianato és nagy polonéz. Chopin zongora darabját Marian Batthyeshvili játszotta. Ezt a művet 1830 körül írta Chopin, és gyakran játsszák koncertpódiumokon a zongoristák, létezik zenekari változata is. A londoni koncerten ezután Haydn D-dur szonátája hangzott el.

József Haydn D-dur szonátáját játszotta Marián Batsashvili, aki rendszeresen koncertezik Európa és Amerika neves koncerttermeiben, és nem csak szólóesteken lép fel, hanem zenekarokkal is gyakran dolgozik együtt. Most Liszt Ferenc zenéje következik, a Magyar Rapszódiák közül a 11-et hallgatjuk meg.

Liszt Ferenc 11. rapszódiáját játszotta Márián Bacásvili, most pedig a még ismertebb 12. rapszódia következik a Wigmore Hall beli koncertről. A híres koncertteremben elsősorban kamarai, illetve klasszikus zenei koncerteknek tapsolhatnak. 1901-ben nyitották meg, és nagyon ismert koncerthelyszín lett.

0: Liszt Ferenc 12. rapszódiáját játszotta Marian Batashvili. A Wigmore Hall egyébként rendszeresen fogad fiatal tehetségeket, na meg neves nemzetközi előadókat. Kiváló akusztikája miatt a művészek és a közönség egyaránt nagyon kedveli ezt a helyszínt. A ráadás Schubert Gesdur keringője volt.
1: I'm going to play for you A Little Waltz by Schubert. Coupe à Vise Waltz. It's my favorite.

Schubert gesztgyűrkeringőjét Marian Batashvili játszott a hangversenye végén. Most megint Liszthez térünk vissza, az egyik legismertebb szimfonikus költeményt hallgatjuk meg, ez a Léprelűd. A Weimarban 1854-ben bemutatott mű tartalmilag csak lazán kapcsolódik az ihlető Lamartine meditatív íráshoz.

Liszt Ferenc népszerű szimfonikus költeménye a Léprelűt hangzott el a Magyar Állami Hangverseny zenekar előadásában, a felejthetetlen Ferencsik János vezényelt. A Léprelűt zenéjét egyébként eredetileg Joseph Otron költeményei inspirálták. Most Mozart Don Giovanniából következik Don Ottavio áriája.

Mozart Don Giovanni című operájából hallottuk Don Ottavio áriáját, Mihály Sáde énekelt. A librettót Lorenzo da Ponte írta, aki egy nagyon érdekes életű ember volt, egyesek szerint olyan kicsit szélhámos típus. Olvastam a visszaemlékezéseit, hát érdekfeszítő élete volt. Hallgassuk meg Schubert Pisztráng ötösét.

Grace Williams egy 1977-ig élt velszi zeneszerző hölgy volt, aki fontos alakja a 20. századi brit zenének. A második szimfónia az egyik legismertebb művész 1952-ben fejezte be. 4 tételből áll, amelyek különböző érzelmi hangulatokat hordoznak. Az első tétel erőteljes, dinamikus, tele van feszültséggel. A második lírai meditatív, ez a mű érzelmi központja. A harmadik egy gyorsabb scherzo, játékos karakterű, a negyedik tétel pedig grandiózus és ünnepélyes lezárása a műnek. Egyébként ez a darab manapság koncerten már ritkán hallható.

Benjamin Britten egyik nagyon jó barátjának, az 1906-os születésű Grace Williamsnek második szimfóniáját játszotta a BBC Wales zenekara. Grace Williams ezzel a darabbal hozzájárult ahhoz, hogy a női zeneszerzők helyzete kicsit erősödjön a 20. század közepén. Christopher Simpson a négy évszak ciklusának téltételét halljuk.

Christopher Simpson a négy évszak ciklusának téltételét a Les Voix Humaines együttes adta elő. Ez a zeneszerző katonáskodott egy időben, harcokban aktívan részt vett. Oxford és londoni kéziratokban maradtak fenn csak a művei. Most egy She nevezetű, 1950-ben született zeneszerző zongoradarabja szól.

Der letzte Walzer, az utolsó keringő, Annika Babics játszotta Xi zongora darabját, de hát miért nincs másik neve a szerzőnek? A kínai, kelet-ázsiai kultúrákban gyakran eltérő a keresztnév használata. Ugye van ilyen, hogy Midori vagy Solomon, ismerünk más művészeket is. Arthur Kapp kantátája következik, A naphoz.

Arthur Kapp, a Naphoz kantátája hangzott el. Henry Krum, Aime Tampere, az Észt Rádió vegyeskara, az Észt fiókúrus és az Észt Rádió zenekar előadásában Némely Ervi vezényletével. Ez a zeneszerző Péter Várod dolgozott tanárként. Giuseppe Tartini D-dur trombita versenyét halljuk.

Giuseppe Tartini D-dur trombita versenyét, Öivind Vesbi átdolgozásában Ole Edvard Antonsen és az Argóviai Filharmonikus zenekar adta elő. Most Stravinsky kompozíciója következik, az 1919-ben komponált három téter klarinétra, ezután pedig Arvo Pärt Magnifikátját hallgatjuk meg.

Martin Sirsenis játszotta Igor Stravinsky klarinét darabjait, ezután pedig Arvo Pärt Magnifikátját hallottuk a vilniuszi Jauna Musica kórus előadásában, vezényelt Václavas Augustinas. Ray von Williams zeneműve következik, az 1906 körül készült első norfolki rapszódia.

Rick von Williams első Norfolki rapszódiáját hallottuk. A Melbourne-i szimfonikus zenekart Bernard Heinze vezényelte. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Nicola Gomber zeneműve Elégi a Josquin halálára. Elköszönök a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
2: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron, francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Megegyezett a kárpátaljai magyarok

0: 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés. Fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Tar Zoltán miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az akcióval a jármű történelmének két jelentős korszakára, az 1870-es indulásra és az 1986-os újraindulásra emlékeznek. Ma az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Cecilia Bartoli énekel. Az olasz mezzoszoprán napjaink egyik legismertebb énekeseként Mozart és Rossini operáiban nyújtja legemlékezetesebb alakításait, de a barokk és más korok zenéinek átadásában is népszerű. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Dán Nemzeti Ének Együttes hangversenyét hallgathatják meg. Csodálatosan változatos kórus zenei csokrot nyújt át a kórus a korai reneszánsztól egészen napjainkig a neves lett karmester Krista Ódere irányításával. Húsvéti templomi muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Ma 14 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Bulcsú nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Bulcsú egy török-magyar eredetű név, jelentése vért keverő vagy vért kibocsátó. akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630 30 30 160-as számra, e-mailt pedig a muzsikáló reggel

rádió.hu címre tudnak küldeni. A zenehallgatást ma reggel Szergej Rachmaninov D-moll szkercójával kezdjük, melyet az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszik, vezénnyel Jevgenyij Szvetlanov.

Ez volt Szergej Rachmaninov D-moll szkercúját, játszotta az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar Jevgenyi Szvetlanov vezényletével. Most Ludwig van Beethoven opusz 15-ös C-dur zongora versenyének második tétele, a Largo csendül fel. Bár ezt a darabot első zongora versenyként ismerjük, Beethoven a B-dur versenymű anyagán már korábban dolgozott, a számozás tehát inkább a kiadás rendjét tükrözi, nem pontosan a keletkezés sorrendjét. A második tétel, a Largo, különösen nemes, elcsendesedett zene. A fiatal Beethoven itt nem elsősorban a virtuóz, hanem a költői zongoristát mutatja. Jevgenyi Kiszin zongorázik, Colin Davis vezényli a londoni filharmonikus zenekart.

Ludwig van Beethoven opusz 15-ös C-dur zongora versenyének második lárgó tételét játszotta Jevgenyi Kiszin zongorán a londoni filharmonikus zenekarral. A karmester Colin Davis volt, és ugye a tétel után következik ez a kirobbanó. Vidám, C-dur harmadik tétel. Beethoven után maradunk a nagy zeneszerzőknél, Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumából következik a nyitó szimfónia. 1742-ben Dublinban hangzott el először, de csak később vált az angol oratórium kultúra egyik emblematikus darabjává. És bár ugye Angliában járunk, de egy érdekesség, hogy a nyitány francia stílusú, ami persze barokkban nem volt ritka, egy ilyen ünnepélyes, pontozott ritmikájú kezdése van, mint egy királyi bevonulást készítene elő, de hát persze a messiásra tekintettel ez így is van, és ezután lép majd be az oratórium a bibliai történetbe. A Lautan Companyt Wolfgang Kachner vezényli.

Ez volt a nyitó tétel a szimfónia Georg Friedrich Händel messiásából a Lauten Company előadásában vezényelt Wolfgang Kachner. Most Antonin Dvorák A-dur szvittjéből hallgatjuk meg a negyedik tételt, ugye amerikai szvittként is szokták ezt emlegetni. Eredetileg zongorára készült New Yorkban, majd Dvorák később zenekarra is átdolgozta, és ez a negyedik tétel az Andante inkább ilyen elgondolkodó zene, mintha az amerikai élmények mögött már ott lenne a híres fonvágy is, amely ugye Dvorákra aztán jellemző is volt. Az Atlantai Szimfonikus Zenekart Natalie Stutzmann vezényli.

0: Hát malomon bele lehetett hallani egy kicsit a honvágyat. Antonin Dvorák Eldur amerikai szvitjének negyedik tétele hangzott el. Az Atlantai Szimfonikus Zenekart Natalie Stutzmann vezényelte. Egy percen múlt, 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat június 4-én. Ugye június 4-e Magyarországon a Nemzeti Összetartozás napja. 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést a versailles-i Nagy Trianon palotában. Ma ennek a 106. évfordulója van. Az országgyűlés pedig 2010-ben nyilvánította június 4-ét nemzeti emléknappá, amely ugye egyszerre szól a történelmi vesztességről, és arról a felismerülésről is, hogy a magyar nyelv, kultúra, a családi emlékezet és a zenei hagyomány sem ér véget az államhatároknál. Erre fogunk hamarosan hallgatni egy zenei példát is. Ugye a Kárpát-medence magyar közösségeihez a kultúrán keresztül is kapcsolódunk népdalokban, irodalmunkban, egyházi és világi zenében, városnevekben, és persze sok-sok személyes történetben. Hamarosan visszatérünk ehhez a zenében, de még egy világnap. Ma van az agresszió ártatlan gyermek áldozatainak ENSZ emléknapja is. És a zenéből pedig Jevgenyi Mravinszki karmestert kell kiemelnem, 1903-ban született Szentpéterváron ezen a napon. Csecsilia Bártolit köszöntjük, neki boldog születésnapot kívánunk, ő pontosan ma lett 60 éves, 1966. június 4-én született Rómában. Pengráf József zeneszerző 1791-ben hunyt el Pesten ezen a napon. Kusevicki karmester 1951-ben Bostonban. John Hammond Smith, jazz zongorista 97-ben hunyt el, és Pertis Zsuzsa csembalom művész pedig 2017-ben. És hát a Nemzeti Emléknap pont, illetve a Nemzeti Összetartozás napján Dohnányi Ernőtől a Ruralia Hungarica egyik részletét hallgatjuk meg. Ugye ebben a kompozícióban mélységes hazaszeretetéről vall a zeneszerző. A pozsonyi születésű Dohnányit közelről érintette Trianon, szeretett városának elszakítottságát élete végéig nem tudta elfogadni. A londoni British Library Dohnányi gyűjteményében található egy 1944-es rádióműsor fogalmazványa, melyben Dohnányi gyermek éveire emlékezik, szülővárosára utalva fájdalmasan tör ki belőle a kérdés, fajha, még a miénk lesz ez a város. Talán nem véletlen, hogy a Ruralia Hungarikában a Nagy-Magyarország területéről javarészt Erdélyből válogatta össze a feldolgozott népdalokat. Nagyon népszerű volt a mű, úgyhogy nem csak a zongorás változata, hanem ugye van zenekari, hegedűre és zongorára készített, sőt, gordonkára és zongorára készített változat is, ez a 32, opusz 32D, és most ezt játssza Perinyi Miklós gordonkán, Vágyon Dénes zongorán.

Ez volt Dohnányi Ernő, Rurália Hungárikájából, ugye az Opus 32 per D, Perényi Miklós Gordonkán, Várjon Dénes zongorán játszott. Ezzel is emlékezünk a Nemzeti Összetartozás napján, a június 4-i trianoni békeszerződésre, amely, hát mint tudjuk, ugye tragédiával, vagy tragikus az egész országunkra nézve. Most Antonio Vivaldi Griselda című operájából Ottone áriáját hallgatjuk meg a ma 60. születésnapját ünneplő Cecilia Bartoli előadásában, akit az Il Giardino Armonico kísér ezen a felvételen, a karmester pedig Giovanni Antonini.

Ez volt Antonio Vivaldi Griselda című operájából Ottone áriája. Cecilia Bartoli énekelte az Il Giardino armonikóval, vezényel Giovanni Antonini, és ezzel is köszöntöttük a művésznőt, hiszen ma ünnepli kerek 60. születésnapját, és hát nem csak ezzel, hanem ugye van egy kifejezetten jubileumi estje is, a Ciao Bella Ciao címmel, amelyel egy személyes játékos zenei utazásra indul, a salzburgi ismertető szerint gyermekkori dallamok, olasz canzonék és pályájának nagy zenei állomásai jól vannak össze egy kissé fellén is, álomszerű visszatekintésben. A nyári salzburgi ünnepi játékokon pedig majd folytatódni fog az ünneplés augusztus 8-án az Il Viaggio a Reims felújításához kapcsolódva. Gála előadást és születésnapi partit rendeznek Bartoli tiszteletére különleges vendégekkel. Most hallgassák meg Johann Sebastian Bach 209. kantátájából a szimfóniatételt a Bach együttestől, vezényel Joshua Rifkin.

Johann Sebastian Bach 209. kantátájából a szimfóniát játszotta a Bach együttes Joshua Rifkin vezényletével, és bár kicsit félreérthető volt, de a Ciao Bella Ciao című személyes játékos zenei időutazás, amelyet nek főszereplője Cecilia Bartoli volt, május 24-én volt a salzburgi pünkösdi ünnepi játékokon, és dr. Székely György orvos írt is erről egy összefoglalót, kritikát, beszámolót. Ebből idézem most, hogy a fesztivál nagyon várt eseményén a programot ugye előre titkosították, tehát a zenészek sem árulták el, hogy mi fog következni. Cecilia Bartoli utazása zenei kozmoszában, ez volt a műsor alcíme, de már ugye az eredeti cím a Ciao Bella Ciao utalt az előadás roppant rendhagyó műfajára. Mi köze van az olasz partizán dalnak Bartolihoz? Ez azonban már a műsorfüzetből kiderült, melyben büszkén írt antifasiszta nagypapájáról, aki a II. Világháborúban partizán volt, és szerencsésen túlélte a háborút. Tehát egy életrajzi vonatkozású program lesz, kérdezi a doktor úr. A műsorfüzetben egy árulkodó szójáték is utalt egy minden bizonnyal rendhagyó előadásra. Bartoli és a barokk, ezúttal ba nélkül, és aztán megkezdődött az előadás, zenészek, táncosok és maga Bartoli, aki a programot végig énekelve saját életét illusztrálta sok dallal, slágerrel, musical részlettel és néhány klasszikussal, mint a Hamupipőke, a Carmen vagy a Norma. Egy kétórás életrajzi revű volt Davide Livermore fantasztikus rendezésében, csodás több dimenziós képi háttérrel, remek jazzzenészekkel és táncosokkal. A keretjátékban egy újságíró és egy fotós készített Bartolival életút interjút, miközben ők maguk is táncoltak és darra fakadtak, úgyhogy egy merev operagála helyett egy ízig-vérig sodró lendületű, személyes és rendkívül szórakoztató születésnapi ünnepséget kapott a közönség. Iván Kasszár karmester, zeneszerző egy jazzzenekart egyesített Bartoli régi zenei együttesével, a fúzió pedig egészen parád és sikerült. Köszönjük szépen a beszámolót dr. Székely Györgynek, és most még egy zenét hallgatunk meg a hírek előtt, ez pedig Giovanni Paisiello Ádúr hárfa versenyéből a második és harmadik tétel. A szólista Jasna Corrado Merlach hárfán játszik, az Európa Kamarazenekart Dimitri Demetriadész vezényli.

0: Giovanni Paisiello ádúr hárfa versenyének második és harmadik tételét hallották Jasna Corrado Merlektól és az Európa Kamara Zenekartól vezényelt Dimitri Demetriadis. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után a belügyminiszter felmentette Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Terdik Tamás Budapest

0: Közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdő külső és belső medencéi. Nyáron 11 alkalommal lesz látható Verdi Traviátája az Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd. Az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása. Az időjárásról. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható ma. Csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. Három nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonosok.hu honlapon.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
4: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Ma kora délután Cecilia Bartoli énekel. Az olasz mezzoszoprán napjaink egyik legismertebb énekeseként Mozart és Rossini operáiban nyújtja legemlékezetesebb alakításait, de a barokk és más korok zenéinek átadásában is népszerű. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este érdekes hangszerösszeállítás hallható, a Quartrióták együttes és a Sonus ütő együttes zenél. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje.

0: Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Jó reggel kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Bulcsú nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ez egy török-magyar eredetű név jelentése, vért keverő, vért kibocsátó. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@kukacradio.hu címre tudnak küldeni. 7:30-kor kulturális ajánlóval jelentkezünk, 8 óra után pár perccel pedig ma is lesz kinyerma, játék és muzsika 10 percben, ha tehetik, maradjanak velünk. Franz Schubert 5. szimfóniájából a 3. tételt, a menüettet játsza a Magyar Állami Hangversenyzenekar, a karmester Ferencsik János.

Ez volt Schubert 5. szimfóniájából a 3. menüettétel a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában, akiket Ferencsik János vezényelt. Két közlekedési információ: az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében egy kamion és két személygépjármű összeütközött. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, úgyhogy a torlódás több kilométer hosszú. Illetve a 4-es főúton a Kisújszállás és Karcak közötti szakaszon egy személygépjármű és egy kamion ütközött össze. A 153-as kilométernél a baleset következtében a kamionból gabona került az útburkolatra, úgyhogy teljes útzárat vezettek be. Vezessenek óvatosan. Következzen most Georg Philipp Telemann F-dur koncertója 3 hegedűre. Az első tételt játsza Jáb Schröder, Jacques Holtmann és Marie Leonard hegedűn. A koncertó Amsterdam karmestere Franz Brüchem.

volt Georg Philipp Telemann F-dur koncertúja három hegedűre. Az első tételt játszotta Jáb Schröder, Jacques Holtmann és Marie Leonard a koncertó Amsterdammal, Franz Brüchen vezényletével. Most Brahms négy rövid keringője következik az Opus 39-es sorozatból. Ezek a darabok eredetileg négykezes zongorára készültek, de Brahms maga készített belőlük szóló zongorás változatot is. Érdekességük, hogy miközben keringők, nem bécsi csillogású táncdarabok a felszínen, inkább bensőséges kamarazenei miniatűrök, néha melankolikus, néha játékos karakterrel. Mikhail Rudi zongorázik.

Johannes Brahms keringőit hallgattuk az Opus 39-es sorozatból Mihály Rudi tolmácsolásában. Brahms keringői után pedig Luigi Boccherini színpadi zenéje következik. Boccherini ugye többnyire csellistaként és kamara zeneszerzőként szoktuk emlegetni, de Clementina című zarzuélája különleges kivétel az életművében. Spanyol nyelvű színpadi darabról van szó, Ramón de la Cruz szövegére. Boccherini ekkor már hosszabb ideje Spanyolországban élt. Most a nyitányt játssza a Létálan Lirik vezénye Christophe Rousset.

0: Luigi Boccherini Clementina című Zarzu érájának nyitányát játszotta a Létál a Lirik Krisztóf Ruszé vezényletével. 8:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, kulturális ajánlóval folytatjuk. Javában tart a 37. budapesti Bach hét, de még nem késő felvenni a fonalat. A helyszín a DeFerenc téri evangélikus templom, a fesztivál művészeti vezetője pedig Kamp Salamon karmester, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos egyházzenei igazgatója. Vele beszélgetett a folytatásban várható programokról Várgedő Anna.
2: A Bach hét kellős közepén járunk, ez jó pillanat az összegzésre. Milyen tapasztalatokat szűrt le az eddigi évek fesztiváljaiból? Van esetleg olyasmi, amiben az idei Bach hét eltér a korábbiaktól?
3: Különösebben nincs olyasmi. Ezek nagyon jól beváltak. Részint a szervezésben is az, hogy van orgonaest, csemballóest, hegedűest, kamarazeneest, csellóest is. Állandó jelleggel az egész rendezvényünk mindig kantáta esttel zárul. A kantáta estet azért tartottuk fontosnak, mert a Bachi életműben a második lipcsei évfolyam az egy korál kantáta évfolyam, ez körülbelül 40 kantátát tartalmaz, és ezekben kiemelkedően fontos szerepe van a kórusnak. Tehát kézenfekvő volt, hogy a Lutherániával ezt a sorozatot elkezdjük, és idén fogjuk befejezni pontosan ezzel a két kantátával, a 180-assal és a 192-es kantátával, és így módon elhangzott az évek során a teljes második lipcsei évfolyam. De itt talán megemlíthetem azt is, hogy kezdettől fogva az volt a vállalkozásom, hogy a Deák téren, mégpedig istentiszteleti keretben szólaljon meg az összes Bach egyházi kantáta, és éppen az idei esztendő az, amikor ennek a sorozatnak a végére értünk. Ezt én nagyon fontos és kiemelkedő dolognak tartom, hiszen nem hangversenyteremi környezetben, kiragadva a műveket eredeti helyükről, hanem éppen a vasárnapi istentiszteleten, ahová a mester ezeket szánta és írta, és mégpedig az egyházi esztendő sorrendjében meghatározott vasárnapokra. Így igyekeztünk mi is ezt a teljes életművet, amely az egyházi kantátákat öleli fel bemutatni.
2: Aki most csatlakozik be a fesztiválba, zenekari koncerten is részt vehet.
3: Még megelőzőleg van csütörtökön egy hegedű estünk, amelyen Ábrahám Márta játszik. Ő is több ízben játszott már a Bach héten, és tudom, hogy egész művészi tevékenységének középpontjába állította a bachi hegedű műveket. Olyannyira, hogy Dukai Barnabással együtt közösen jelentettek meg cikkeket, könyveket is ebben a témában, amely kifejezetten a hegedű szerepét tárgyalja a bachi életműben. És valóban június 5-én pénteken kerül sor a zenekari estre. Én azt hiszem, hogy nagy megtiszteltetés az, hogy a Liszt Ferenc Kamara Zenekar most már másodjára lép föl nálunk. A 6. brandenburgi versenyt játsszák, és a 3. brandenburgi versenyt, illetve a fuga művészetéből részleteket. Nem csak Magyarországon, hanem azt hiszem, hogy világhírű együttesről van szó, aki hosszú évtizedeken bizonyította azt, hogy a legmagasabb szinten tudnak megszólaltatni bármelyik zenetörténeti korból bármilyen művet. Úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy idén ismételten itt lesznek velünk. És ugyanígy a tavalyi évben lépett fel nálunk Devics Gerge is, szintén gyönyörű estet, szóló estet adott, ezért idén is meghívtuk, így szombaton 19 órakor az ő szóló estjére kerül sor, kitűnő, kiváló fiatal művész. A kantáta est szólistáit még szeretném megemlíteni, hiszen ők rendszeresen vettek részt a 200 egyházi kantáta előadásában is, Lökösházi Mária a szoprán, Sök Atala az alt, Megyesi Zoltán a tenor, és Hámori Szabolcs a basszus. Mekis Péter orgonán játszik a kontinuó szólamot, és a Lutheránia ének és zenekar működik közre, amelynek koncertmestere Fenyvesi Andrea.
0: Kamp Salamonnal beszélgetett Várgedő Anna, és most mi is Bachal folytatjuk. A 18. kantátának a nyitó kórusát halljuk, és Mükkedich, ó liebe Seele. A La Petite Bandée Sigiswald Kölyken vezényli.

0: Ma kezdődik az idei budapesti Wagner napok, amely június 30-áig tart. Dupla jubileum, dupla ring. 2026-ban tekintélyes évfordulókat ünnepelhetünk a budapesti Wagner napokon. 150 éve szólalt meg először a teljes ring tetralógia a bayreuthi ünnepi játékokon, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. A MIPA fesztiváljának látogatói pedig éppen 20 éve élvezhetik a hazai Wagner ünnep semmihez sem fogható hangulatát. 2006-ban a Parsifallal indult útjára a Wagner napok, így nem véletlen, hogy két évtizeddel később ugyancsak ez a mű nyitja meg a jubileumi esemény sorozatot. Fischer Ádám karmestert Katona Márta kérdezi.
1: A Parsifallal indult a Wagner napok, és idén is lesz Parsifal előadás. Miben változott az ön hozzáállása ez a műhöz, ha változott valamit ez alatt a 20 év alatt?
2: Hát természetesen változott, de itt most nem csak arról van szó, mert ez egy új rendezés, új színpadi megjelenítés. A mi feladatunk az ugye mindig az, hogy a szükségből erényt kovácsoljunk, és az idén is volt egy szükség, mégpedig az, hogy a két rendező hölgy, aki a Parsifalt annak idején rendezte, ami egy szenzációs produkció volt, ők az idén megnyitják a bayreuthi fesztivált, és nem tudtak idejönni, hogy felújítsák a Parsifaljukat. Viszont ez a fajta megoldás, ahol a zenekar bevonom, a zenekar a színpadon ül, ez már régen motoszkált bennem, és ez most lehetőséget ad, hogy a Parsifalt ilyen formában valósítsuk meg. Ez egy kísérlet, számomra is egy kísérlet, amiben ugyan én hiszek, de meg kell várnunk, hogy a közönség ezt hogy fogadja, és hogyha ez az előadás forma érdekes és jó, akkor ez új utakat mutathat a Wagner Fesztiválnak a jövő évekre.
1: Valamit el tud árulni erről az új formáról?
2: Csak a zenekar a színpadon van, ez egy koncert, egy megrendezett koncert. Na most az, hogy mondjuk a Parsifal az egy különleges eset, az nem is opera, hanem Bühnenweihspiel. Az operai irodalomnak egy nagyon nagy része van, ami a színházi esemény és a koncert között van, hogy néha koncert, néha színházi esemény. A 17.-18. században csak ilyen operák születtek, és ezeknek az operáknak a megfelelő előadási módját kell megtalálnunk, mert azáltal, hogy például most Mozart hozom, az, hogy Mozartnak a Vig operái, a máig is sikeresebbek, mint az opera széria művei, az tőlünk függ. Tehát, hogyha egy darab kevésbé népszerű, mint a másik, akkor magunkba kell szállnunk, hogy mit csinálunk, mi rosszul, és én szeretnék egy olyan előadási módot bevezetni, vagy megtalálni, ami ezeknek az operáknak, amik a színház és a koncert között vannak, hogy ezeknek megfeleljünk.
1: Tehát nincs olyan, hogy jobb mű, meg rosszabb mű? Nincs olyan, hogy melyik Wagner csúcsműve a legjobban sikerült alkotása?
2: De van ilyen, de hát én elfogult vagyok, és nekünk elfogultaknak is kell lennünk, nekünk mindig meg kell győződnünk arról, hogy az a legnagyobb műve, amit éppen ebben a pillanatban csinálunk. Egyébként ez is hozzátartozik az előadáshoz. A mi feladatunk, hogy megmutassuk, hogy miért fantasztikus egy darab. És arra a kérdésre, hogyha én nem tartom azt a darabot olyan nagyszerűnek, hogy akkor én mit csinálok, megpróbálom jónak tartani. Ez olyan, mint egy ügyvéd, aki azt a kliensét is kell, hogy teljes bedobással védje, akinek az ártatlanságában nem hisz.
1: Idén kétszer fog megszólalni a Ring, Wagner négy nagyon hosszú operából álló sorozata. Miről szól ez a darab az ön számára? Mit jelent ez ma?
2: Mindenkinek mást, és mást, és mindenki magára ismer, és ebben minden, tényleg minden van, minden érzelmi skála, szeretet, gyűlölet, féltékenység, öröm, és ami újra és újra megdöbbent, hogy itt összecsapnak az emberek, az istenek egymás, az istenek is emberek a darabban, és mindenkinek megvan a saját maga igazsága, mindenki meg van győződve a saját maga igazságáról, mindenki kvázi jót akar, és aztán a végén összeomlik az egész világ.
0: Fischer Ádámot kérdezte Katona Márta, tehát ma kezdődik a budapesti Wagner napok, és június 30-áig tart. Kétszer is látható lesz a Nibelung gyűrűje, egyszer június 18 és 21, egyszer pedig június 25 és 28-a között. Egy nagyon fontos korszak is lezárul, Fischer Ádám ugyanis utoljára vezényli itt a MIPA Ring ciklusát, úgyhogy ezért is Fontos, hogy figyeljünk az idei budapesti Wagner napokra, most pedig a Parsifalnak a nyitányát fejezzük be, hiszen ezzel kezdődött ez a kis blokk. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, természetesen Fischer Ádám vezényelt, és a nyitánynak a befejező szakaszát hallgatjuk meg Richard Wagnertől.

Wagner Parsifaljának nyitányát játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar a Fischer Ádám vezényletével, illetve ebből hallottunk részletet a budapesti Wagner napokkal kapcsolatosan. Június 5-e és 7-e között kerül megrendezésre a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál a budapesti vonósokkal, az Óbudai Társaskörben. Ifjú tehetséges szólisták Ránki Fülöp zongora, művész és Paja Bea énekes is a vendégük lesz. Emellett pedig a budapesti Fesztivál Zenekar ad hangversenyt ma este, holnap este a Zeneakadémia nagytermében, utána pedig június 7-én a Veszprémi Hangvillában, ez a koncertino sorozatuk része, Carl Philipp Emanuel Bach, Mendelssohn, Mozart, Sostakovics és Beethoven műveit játsszák, Daniel Bard lesz a koncertmester, a szólista pedig Kádár István, a budapesti Fesztivál Zenekar tagja. A hírek és az azt követő kinyerma előtt még két tételt hallgatunk meg Felix Mendelssohn D-dur szonátájából. A menüettet és a Prestissimót játssza az Egri Pertis duó.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy D-dur szonátájából a második menüett és harmadik prestissimo tétel hangzott el, az Egris Perti duó játszott. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen a hírek után azonnal kezdődik majd a Kinyerma játék és muzsika 10 percben, amit tudom, hogy sokak kedvence, sokan szeretik hallgatni, de kérem, hogy jelentkezzenek is rá. Most pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron, francia államfő fogadta. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Jelentős vasútfejlesztést tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával. Amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette: ezen kívül 42 korszerű HÉV szerelvény beszerzését tervezik, amikkel lecserélhetik a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját. Az új szerelvények 3 év múlva állhatnak forgalomba. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel polgálkozott.

0: a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az akcióval a jármű történelmének két jelentős korszakára, az 1870-es indulásra és az 1986-os újraindulásra emlékeznek. A magyar finn válogatott labdarúgó mérkőzés miatt korlátozásokra kell készülni holnap a Puskás Aréna környékén. Várhatóan 17 és 23 óra között több utat lezárnak. A BKK a sűrűbben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak. Az ország nagy részén ma napos, gomoly felhős idő várható. Csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalál az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban.
2: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
6: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, pillangó kisasszony, a trubadur és a centenárium Mihály János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: Ma kora délután Cecilia Bartoli énekel. Az olasz mezzoszoprán napjaink egyik legismertebb énekeseként Mozart és Rossini operáiban nyújtja a legemlékezetesebb alakításait, de a barokk és más korok zenéinek átadásában is népszerű. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Péntek este Kurták György és más szerzők műveit, zongorás átiratait adja elő Fülöp Andrea és Balogh József. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, pénteken 22 órakor, a Bartók Rádióban.
8: Köszönjük!

0: Mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük! Ma 14 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: 8 óra 8 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
3: Máni Csongor vagyok, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt, köszöntöm tisztelettel. Mielőtt elmondom, miket lehet nyerni, hadd kérdezzem meg, hogy hogy van ön az operákkal. Szereti-e, szokott-e operájába járni, hallgat-e operát?
3: Szoktam hallgatni operát, igen. Meg voltam gyerekkoromban operaházban is, többször is, de annyira nem tudom a... Szóval nem, annyira nem vagyok otthon, de megpróbálok játszani azért.
2: Hát igen, valóban ezért kérdeztem, mert a mai kérdések operákhoz kapcsolódnak, de hát bízunk a legjobbakban, izgalmas lesz. Elmondom, miket nyerhet, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor a Magyar Rádió felvételeiből küldünk két CD-t. Válogatása Magyar Rádió zenei együtteseinek felvételeiből, 75 év hangja. Válogatás a Magyar Rádió kincseiből. Ha pedig a negyedik kérdése is tudja a választ, akkor Andrea Cavazzini opera nyitányokat és zenekari közjátékokat vezényel egy lemezen, ezt küldjük el, és jön az első.
3: Hát megkérdezhetem, hogy Cavazzini ki volt?
2: Andrea Cavazzini, ő karmester volt, de ebbe szerintem majd inkább a játék után külön menjünk.
3: Ja, értem, bocsánat, hogy kérdeztem.
2: Nem, semmi gond.
3: Igen.
2: Rendben, akkor az első kérdés, ma reggel a talált tárgyak osztályán teljesítünk szolgálatot. Egy opera szereplő érkezett a pultunkhoz, kétségbe esetten keresi a dísztűt, amivel egy kompromittáló szerelmi találkára hívó levelet tűztek össze. Azt mondja, valahol a Kastélyparkban hagyta el a kérdés, hogy melyik opera Kastélyparkjában.

0: Eddig a részlet, melyik opera kastély parkjában jártunk?
1: Mozart Figaro házassága című operájában.
0: Helyes a megfejtés.
1: Ott volt a részlet, igen.
0: Helyes a megfejtés, ez megvan. Megyünk is tovább. A következő ügyfél, aki a talált tárgyak osztályán jár, egy királyfi, képet is mutat arról, amit, pontosabban, akit keres. Egy miniatúrával érkezik, amely egy szépséges királylányt ábrázol, elmeséli, hogy a leányt édesanyja kérésére igyekszik megtalálni, no meg azért, mert a kép láttán halálosan beleszeretett. A második kérdés, hogy kihez irányítsuk tovább a királyfit.

0: eddig a részlet, tehát van esetleg tipp arra, hogy kihez kellene tovább mennie a Királyfinak, ha nem tudja, akkor legalább az opera címét mondja meg.
1: Ez Mozart Varázsfúvara című operájából volt részlet.
0: Így van, Tamino áriája az első felvarásból, és olyan ki az a szereplő, akihez neki most tovább kell igyekeznie, hogy meglelje a királylányt?
1: Papagénóhoz talán?
0: Nem. Ő a segítője. Sarastrohoz kell tovább mennie.
1: Ja, Sarastro áriája.
0: Ez most nem az volt, hát lesz majd Sarastro áriája is a későbbiekben, de ez most Tamino áriája volt a Varázsfúvarából. No, de a lényeg az, hogy az operát tudtam, Mozart Varázsfúvarájáról volt szó. Most ismét egy kisasszony járul a talált tárgyak osztályához, olyan sietve távozott a bálból, hogy elveszítette a félpár cipellőjét. Történetéből orosz szerző is komponált balettzenét. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a műcíme?

0: Hát vajon ki a zeneszerző és mi a mű címe?
1: Orosz. Rachmaninov. Nem?
0: Orosz zeneszerző. Sajnos nem Rachmaninov, ugye ő főleg zongora muzsikát komponált, illetve szimfóniát is, de nem Rachmaninov a zeneszerző.
1: De Hamupipőke az opera címe.
0: Így van, a félpár cipellőt persze Hamupipőke vesztette el. Ez megvan is, ugye ez nem opera, hanem balett. És ki az, aki még más baletteket is komponált egyébként? Orosz zeneszerző, 20. századi.
1: Rimszkij-Korszakov.
0: Hát sajnos Prokofjev a helyes megfejtés.
1: Prokofjev.
0: De azért az opera címét tudta, hogy egy fél pontot erre is meg tudunk ítélni, most járunk így 2,5 pontnál. És van még egy utolsó kérdés, aki ma nálunk keresi elveszett holmiát, ismét egy hölgy, arra kíváncsi, hogy nem adták el-e itt a gyűrűjét. A gond csak az, hogy nem emlékszik pontosan, a kútba ejtette, vagy egy nagy barlangban hagyta el. Francia zeneszerző műve szól, amelyben a gyűrű csak egy szimbólum a sok közül. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: eddig a részlet. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és milyen műcíme?
1: Ez Debussynek a Pelléas és Méliszán című operájából.
0: Így van, nem? Így van. Így van, ez volt a Út a parkban című részlet ebből az operából.
1: Parkban.
0: Debussy Pelléas és Méliszán című operájából. Így van, ez akkor sikerült, úgyhogy, és ez nem is volt könnyű, 3,5 pontja van, úgyhogy én hadd kerekítsen fölfelé ezt a mai játékot, úgyhogy küldjük akkor a rádió különböző felvételeit, illetve a Cavazzeni opera nyitányokat és zenekari közjátékokat vezényel. Közben láttam, hogy nem Andrea Cavazzeniről van szó, hanem Gian Andrea Cavazzeniről, talán így ismerősebb az opera, illetve a karmester, meg zongorista neve, akit ezen a felvételen hallhat, mint karmester, és Mándi Csongornak pedig köszönjük szépen a játékot, bízom benne, hogy lesz még szerencsénk egymáshoz máskor is.
1: Én is nagyon jót játszottam.
0: Örülök neki, köszönöm. Jó, szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a nyereményeket, köszönjük meg a játékot szépen. Is.
0: Viszont hallásra. A zenehallgatást mi most Antonio Bazzini Manók tánca című kompozíciójával folytatjuk, Vagyim Repin hegedül Alexander Markovics játszik zongorán.

Antonio Bazzini Manók tánca című művét Vagyimir Repi játszott a hegedűn Alexander Markovics zongorán, és ha már hegedűt hallgattunk, hadd ajánljak figyelmükbe még egy programot, amely ma este 19 óra 30 perckor kezdődik az Eiffel Műhelyházban. Csajkovszki D-dur hegedű versenye hangzik el a frissen Liszt-díjjal kitüntetett Kállai Ernő előadásában, méghozzá az Auer-féle verzióban játsza az operazenekar. A karmester Boldogi Kummert Péter lesz, a belépés erre a hangversenyre ingyenes. A koncertót ebből a kottából mutatta be Magyarországon. Ugyanez a zenekar, az operazenekar, és arról a kottáról van szó, amit Bartók adományozott Kodálynak, aki pedig ugye a zenekarnak adományozta. Ez az egyetlen állítok jogtiszta példány a koncertóból Magyarországon, mert ez egy kicsit homályos információnak tűnik számomra, és Boldogi Kummert Péter pedig a zenekar tagja is az operában, és ő fogja vezényelni most ezt az együttest. Ludwig van Beethoven 4. szimfóniájával a 3. menüet tételt játssza a Bázeli Kamarazenekar, vezényel Giovanni Antonini.

Ludwig van Beethoven 4. szimfóniájából a 3. menüett tételt játszotta a bázeli kamarazenekar Giovanni Antonini vezényletével. Még egy zenét hallgatunk meg, és utána ismét rejtvény. Leonardo Vinci Partenope nyitányát játssza a Concerto Köln, vezényel Luca Quintavalle.

0: Leonardo Vinci Partenope nyitányát játszotta a Concerto Köln Luca Quintavalle vezényletével. 6 perccel múlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ismét rejtvény következik, játszunk, elmondom, miket lehet nyerni. Június 6-án, tehát szombaton 18 órakor az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zeneszúk Fesztiválon lesz Ránki Fülöp és a Budapesti Vonósok hangversenye, amelyen Orbán György, Liszt Ferenc és Richard Strauss művei hangzanak el. Ugyancsak június 6-án, szombaton 19 órakor a BMC koncerttermében Bartók Reflexívók, Tiszta Bartók koncert címmel ad hangversenyt. Szalai Fatima ének, Fóri Zsófia, Varga Oszkár, Vavrinec András hegedű, Szűcs Péter klarinét és Radnóti Róza zongora művész. Tehát Bartók művek hangzanak el szombaton a BMC-ben, és ma este pedig június 4-én 18 órakor a Dohnányi Jenő Zenei Központ nagy termében lesz egy kora esti hangverseny. Vizsói Lívia fagottozik, Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Gregsa Márta hegedű, Rácz Gábor brácsázik, Tóth Németh Henrietta gordonkázik, ők pedig Vivaldi, Stamitz, Haydn, Dövien és Cambini műveit adják elő. Erre a jegyre nem páros belépő, hanem tripla belépő van, tehát, hogyha valaki akar esetleg a gyermekével jönni, egy szülőpáros, akkor van rá mód, és erre tehát itt több jegyünk is van. Kérem, hogy írják meg, hogy melyik eseményre szeretnének eljutni, a 0630303060-as számra, vagy a muzsikálóreggel@rádió.hu e-mail címre, természetesen a nevükkel és a megfejtéssel együtt. Ugye ma van a Nemzeti Összetartozás napja, június 4-e, a trianoni békeszerződés évfordulója, 106. évfordulója. A következő mű egy ma Szlovákiában található város nevét viseli, amely fontos szerepet játszott a zeneszerző gyermekkorában. A darab a 18-19. Századi verbunkos hagyomány hangját idézi meg zenekari formában. A kérdés, hogy ki a zeneszerző, és melyik művéről van szó?

A Filharmónia Hungárika játszott, Doráti Antal vezényelt, és az volt a kérdés, hogy ki a zeneszerző, illetve melyik művéből idézünk, így a Nemzeti Összetartozás napján, Trianon emléknapján. A megfejtés pedig Kodály Zoltán Galántai Táncok című kompozíciója volt, ebből hallgattuk a harmadik, a negyedik és az ötödik tételt, a befejező részt is, és a helyes megfejtés sokan elküldték, de a nyertesek ezek közül Csermely Irén, Parádi Vilmos és Morvai Zsuzsa. Nekik is minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. A zenehallgatás most Joseph Haydn G-moll a tyúk szimfóniájának negyedik tételével folytatjuk, a New York-i filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Joseph Haydn numero 83-as G-moll, a tyúk címet vagy melléknevet viselő szimfóniájából a negyedik tételt játszotta a New Yorki Filharmonikus Zenekar, a karmester Leonard Bernstein volt. Most Paganini egyik szóló hegedű káprisza következik, a 13., amely az ördög kacagás melléknevet kapta. Ugye Paganini körül már életében legendák keringtek, sokan szinte démoni figurának látták, mert olyan technikai mutatványokra volt képes, amelyeket a közönség addig elképzelni sem tudott. Ebben a káprizban a különös gúnyos karakter és a hegedű akrobatikus lehetőségei kapcsolódnak össze Midori előadásában.

Paganini 13. ördög kacagás kapriccát játszotta Midori hegedűn. Paganini virtuóz szóló hegedűje után muzsikáló reggel végén befejezésként Bach A-dur koncertójának záró tétele következik. Az 1055-ös BWV számú mű eredetileg csembaló versenyként maradt fenn, de sok kutató szerint egy elveszett oboa d'amore verseny átdolgozása lehetett. A záró tételt játsza most Kocsis Zoltán zongorán, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarával, a karmester Simon Albert.

0: Johann Sebastian Bach 1055-ös BWV számú A-dur koncertójának befejező tételét játszotta Kocsis Zoltán zongorán, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarával a karmester Simon Albert volt. Ha egyetlen tételt kellene választanom Bach összes zongora versenyéből, ami a kedvencem, amit magammal viszek, akkor nekem ez a záró tétel lenne az. Nagyon-nagyon szeretem ezt a finom fő témáját, és benne a hegedű kíséretet is. Kedves hallgatóink, ezzel ért véget a mai muzsikáló reggeladásunk. Végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután tegnap erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. A Budapest és Kijev közötti megállapodás kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő, külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írta közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkára tegnap Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Közben az oroszok hajnalban több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Herszonban két ember meghalt, 9 pedig megsebesültek, miután találat ért egy többszintes lakóházat. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síita Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Az amerikai elnök háborús döntéseit korlátozó határozatot fogadott el az amerikai képviselőház. Ezzel megerősítették azt az 1973-as törvényt, amely kimondja, hogy az elnök legfeljebb 60 napon keresztül adhat utasítást katonai műveletekre, azok pedig a határidő után csak a kongresszus jóváhagyásával folytathatók. Donald Trump félhetően megvétózza majd a határozatot. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint

0: Kőfaragó Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. Az időjárásról. Most még sok helyen felhős az ég és esik az eső, de később napos, gomoly felhős idő várható. Csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok. A sokfelé élénk szél néhol megerősödik. Napközben 22-28, késő este 14 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
3: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. 3 nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonósok.hu honlapon.
2: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
4: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Ma kora délután Cecilia Bartoli énekel. Az olasz mezzoszoprán napjaink egyik legismertebb énekeseként Mozart és Rossini operáiban nyújtja legemlékezetesebb alakításait, de a barokk és más korok zenéinek átadásában is népszerű. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Dán Nemzeti Ének Együttes hangversenyét hallgathatják meg. Csodálatosan változatos kóruszenei csokrot nyújt át a kórus a korai reneszánsztól egészen napjainkig a neves lett karmester Krista Ódere irányításával. Húsvéti templomi muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
6: Hagyományok.
7: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
6: Tehetségek.
8: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
6: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
9: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal kapcsolatban. Elsőként pedig Maurice Ravel tánc költeményét hallhatjuk, ez a La Valse, a londoni szimfonikus zenekar játszik, vezényel Claudio Abbado.

Egy nagy valcert írok úgy bizony, a féle hódolatteljes emlékezést a nagy Straussra, nem a Richardra, hanem a másikra, Johannra. Ismeri mély rokon szenvemet a csodálatos ritmusok iránt, és tudja, hogy mennyivel többre becsülöm az életöröm tánccal való kifejezését, mint a frankista puritanizmust. Ezt Maurice Ravel írta egyik levelében a La Vals című tánc költeményével kapcsolatban. Hát ezt a Johann Strauss előtti hódolatot hallhattuk most, a londoni szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Claudio Abbado. Egy opera részlettel folytatjuk a délelőtti zenefolyamot. Arrigo Boito Mefisztofelé című operájából következik részlet, ezt 1868 tavaszán mutatták be a Milánói Scalában, és az operának, a négy felvonásos operának van egy prológusa is. Ebből hallunk részletet, Mefisztofelé áriáját. Itt az angyalok a teremtőt dicsérik, és egyedül Mefisztó fordul szembe az égiekkel, ő kicsinyli a teremtés művét, lenézi az embert, akit önteltnek tart. Az égiek Faust alakját, az öreg filozófusét hozzák fel ellenpéldaként, aki szüntelenül a tudásra, megismerésre tör. Mefisztó pedig fogadást ajánl, éppen Faust lesz az, akit a legkönnyebben tud a könnyű élet, a földi élvezetek ígéretével elcsábítani és a maga szolgálatába állítani. Mefisztofelé áriáját most José Van Damme énekli, a Loire Menti Szimfonikus Zenekart Marc Sustro dirigálja.

Arrigo Boito Mefisztofele című operájából szólt a címszereplő áriája prológusból. José Van Damme énekelt, közre működött a Loarmenti Szimfonikus Zenekar, vezényelt Marc Sustro. Mozarttal folytatjuk műsorunkat, aki 1778 elején Mannheimben komponált több hegedű zongora szonátát is, és ezek közül a mannheimi darabok közül talán a 303-as jegyzékszámú C-dur szonáta a legszebb, két tételes, most a második tételt, a kedves menüettet hallgassuk. Itzhak Perlman játszik hegedűn, Daniel Barenboim zongorán.

0: Mozart 303-as köhijegyzékszámú C-dur szonátájából szólt a második tétel, a menüett. Itzhak Perlman játszott hegedűn, Daniel Barenboim zongorán. 9:50.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Koncertajánlóval folytatjuk a muzsikáló délelőttöt. Rezdülések címmel a szolnoki Bartók Béla Kamarakórus intim hangulatú koncertje várja a közönséget ma délután 5 órától a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárba. A női kar Bartók bérletében ezúttal Dragony Tímea művei csendülnek fel. Az együttes karnagyát, művészeti vezetőjét, Molnár Évát elsőként a hangverseny közreműködőiről kérdezte Kecskés Barbara.
2: Nagyon változatos műsorral készülünk Dragony Tímea zeneszerzői estjére. Ez Szolnokon lesz, a megyei könyvtárnak van egy csodálatos terme, versegi terme, ahol nagyon jó akusztikai körülmények között hallgathatják meg ezeket a gyönyörű darabokat, és a kórus mellé csatlakozik most Csáki András gitárművész, Kántor Balázs gorzonka művész, Klenyán Csaba klarinét művész, Szíves Márton ütőhangszeres művész, és hát természetesen a kórus zongora kísérője Fazeka Zsuzsanna, és Dragony Tímea is fog zongorán kísérni egy-két darabot, és hát természetesen a női kar, a szolnoki Bartók Béla Kamarakórus is előad néhány kórusművet.
3: A női kar és Dragony Tímea zeneszerző kapcsolata igen régre nyúlik vissza, több művet is a kórusnak dedikált.
2: Igen, már több évtizedes munkakapcsolat van köztünk. Nagyon-nagyon szeretjük a darabjait énekelni. Egy friss energia árad belőlük, nagyon jól énekelhető dallamok, és mindegyik egy-egy gyönyörű fuvallat vagy egy hangulatot tükröz. Nagyon szeretünk ezekkel a művekkel dolgozni.
3: Mi mindent árul el a koncert címe, Rezdülések?
2: A Rezdülések címet kapta, hiszen ha most jól számolom, akkor 8 féle mű fog elhangozni ezen a koncerten, és mind egy-egy érzelmi rezdülés, vagy az érzelemnek egy-egy szelete. Először is kezdődik egy Petőfi versre komponált Est című darabbal, ami megidézi nekünk az estnek a hangulatát. Nagyon-nagyon hangulatos, a női kar énekli, és ugye Tímea maga írja, hogy ennek a darabnak a megkomponálása során az volt a célja, hogy ezt bármilyen kórus előadhassa, amatőr kórus is. Úgy írta meg a darabot, nagyon jó hangulatot áraszt. Aztán jön egy Gordonkára zongorára készült szomorú dal, ami egy kicsit merengő, melankolikus, lírai atmoszférájú darab. Majd jön egy szonáta, a Vas Bence gitárművész és a Pécsi Zeneművészeti Intézet felkérésére készült ez a darab, 24-ben komponálta a szerző. Aztán visszatérünk a természetbirodalmába, és egy olyan négykezes sorozatból hallhatnak tételeket Fazeka Zsuzsanna és Dragony Tímea előadásában, amit pedagógiai célzattal írt a szerző, tehát gondolta a gyermekekre is, és több zeneiskola zongora tanszakán fognak szerepelni majd ezek a darabok a jövőben. Aztán jön egy fantasztikus hangulatú spring darab a kórus előadásában. Ezt a 17-es, 18-as Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre komponálta, majd 19-ben a kórus 50 éves jubileumára ajánlotta a szerző, és William Blake Tavasz című verse ihlette a darab komponálását. A frissesség árad ebből a darabból, nagyon szép színfoltja lesz a koncertnek, majd természetesen jönnek impressziók, klarinétra, vibrafonra és résztányírra készült ez a következő darab, és itt a klarinét és a vibrafon együttjátékának van egy különleges atmoszférája.
3: Műfaji sokszínűség jellemzi ezt az estet.
2: Igen, műfajban is sokszínű, nem akartuk csak a kórusra koncentrálva megszervezni ezt a szerzői estet, hiszen így színes, és Tímeának is nagyon gazdag a hangszerekre írt repertoárja, egyik szebb, mint a másik, úgyhogy nagyon várjuk mindannyian ezt a szolnoki bemutatót.
0: Molnár Évát hallották, a szolnoki Bartók Béla Kamara Kórus karnagyát, művészeti vezetőjét. Ez a koncert tehát ma délután 5 órakor kezdődik a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. És az interjúban elhangzott Dragony Tímea alkotásai között az a Tavasz című kompozíció is, mely William Blake versére készült. Ezt hallgassuk most a szolnoki kórus előadásában, vezényel Molnár Éva.

Dragony Tímea Tavasz című kórusművét hallottuk William Blake versére. Előadta a szolnoki Bartók Béla Kamara kórus, vezényelt Molnár Éva. Mahler szimfóniái közül most az első D-dur titán szimfónia részletét fogjuk meghallgatni, de számunkra, magyarok számára ez talán különösen kedves, hiszen ezt itt Budapesten mutatták be, ugye 1889. november 20-án, és Mahler ebben az időben az Operaház, a Budapesti Operaház igazgatója volt, és természetesnek tartotta, hogy új alkotása a magyar fővárosban hangozik el először. A bemutatón ez a szimfónia vegyes fogadtatásra talált. A közönség egy része lelkesedett, a kritikusok viszont kevésbé. És ekkor még öttételes volt a szimfónia, később Mahler átdolgozta, és kihagyta belőle a második tételt. Ez később önállóan kelt életre Blumine címmel. Most hallgassuk a 4 tételes verzióból a második tételt, ami egy igazán energikus scherzo, előadja a Budapesti Fesztiválzenekar, vezényel Fischer Iván.

Mahler első D-dur titán szimfóniájából szólt a második tétel, a Scherzo, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, vezényelt Fischer Iván. Schuberttel folytatjuk műsorunkat. 1816-ban, miután Bécsben is bemutatták Rossini Tankréd című operáját, valóságos Rossini láz lett urrá a bécsieken, és ennek a rajongásnak a hőfoka hosszú éveken át nem is akart csillapodni. Természetesen a fiatal Schubert sem tudta kivonni magát a hatás alól. 1817-ben komponált olasz stílusú zenekari nyitányai közvetlenül bizonyítják ezt a rajongását. Most a C-dur olasz nyitányt hallhatjuk, jegyzékszáma 591. Ennek a lassú bevezetése inkább még Haydn-t idézi, de az Allegro már igazi tisztelgés Rossini líraisága és pompás zenekari effektusai előtt. Előadja a San Franciscói Szimfonikus Zenekar a karmester Herbert Blomstedt.

Hát azt hiszem valóban sikerült megidéznie Rossinit Schubertnek. Franz Schubert C-dur olasz stílusú zenekari nyitányát hallottuk, jegyzékszáma 591, a San Franciscói Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Herbert Blomstedt. Az óra végén pedig hallgassunk egy részletet a Vissza a jövőbe című filmzenéjéből. A zeneszerző Alan Silvestri, előadja a Skót Nemzeti Zenekar, vezényelt John Debney.

0: Részletet hallottunk a Vissza a jövőbe című film zenéjéből. Alan Silvestri volt a zeneszerző, előadta a Skót Nemzeti Zenekar, vezényelt John Debney. 1:10.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak a stúdióból, Bolna Milán köszönti önöket. Szokás szerint lesz majd játék is ebben az órában 10:30 körül, most programokat ajánlunk figyelmükbe. Ma este 2 koncert is lesz a Dohnányi Központban, a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órától az első koncerten Vizsói Lívia fagotművész és 5 muzsikus barátja ad kamarakoncertet. A műsorról és a hangszerösszeállításról Uzsali Bence kérdezte őt.
2: Fagott, fuvola, oboa és hegedű brácsa cselló a hangszer összeállítása ennek a koncertnek. Hogyan állt össze a csapat, és milyen műveket játszanak?
3: Az összeállása a csapatnak az változatos volt, és egy kicsit hosszadalmas is, mert rengeteget járunk ifjúsági koncertekre, főképp óvodába, és mindig egy más hangszert kellett választani partneremül az óvodások szórakoztatására. És így különféle együttesek alakultak, hogy így fejezzem ki magam. Így kezdődött. A műsorunk pedig az Antonio Vivaldival kezdődik, és egészen Giuseppe Maria Cambiniig tart. Tehát egy 1746-ban született zeneszerző az utolsó szerzőnk.
2: Akkor tulajdonképpen egy barokk koncertről van szó, bár egy Haydn és egy Stamitz művet is látok a műsorban.
3: Igen, igen. Az vezérelt bennünket, hogy az együttesre írott szeretett műveket el tudjuk játszani. Tehát Stamitz és Dövien azért egy kicsit közel vannak egymáshoz korban, de mind a kettő ilyen kedvenc darabunk. Például a Stamitzot és a Dövient vonós trióval játszom. Mind a kettő eredeti mű, tehát nem

0: ők a Szegedi Szimfonikus Zenekar megbecsült művészei, és nagyon sok feladatuk van. A fúvós kolléganőim pedig, Varga Laura és Tóth Györgyi, vel együtt tanítunk a Szegedi Tudomány Egyetem Bartók Béla művészeti karán, és ott most zajlik a vizsgai időszak. Tehát rohanvást próbálunk, de már egy koncerten eljátszottuk a műsort a múlt héten, és pont a mai napon megyünk szintén egy kedves művelődési házba, egy faluházba, ahol eljátszuk az egész koncertet.
1: Ha véget ér Szegeden az évad és a tanév, akkor várható még ebből a műsorból több koncert is?
0: Igen, a Balatonhoz fogunk menni a kvártettel. Egy 4 vagy 5 koncertről álló sorozatot játszunk el, és évközben meg állandóan találkozunk, tehát gyakori rendszerességgel.
1: Lehet azt mondani, hogy egy összeszokott baráti társaság örömzenélését halljuk majd ezen a koncerten?
0: Abszolút, abszolút. Tulajdonképpen egy nagyon szomorú tény volt az, ami létrehozta ezeket az együtteseket, már pedig az, hogy a zenekarból nyugdíjba mentem. És annyira hiányzott az életemből valami, hogy nagyon gyorsan kellett lépni. És a kamaraegyüttesek mindegyikének van egy mappája, ami azt feltételezi, hogy egy egész koncertműsora van mindönknek. Sőt, még néha variálni is szoktuk. Hát volt már olyan is, hogy a csellistánk szülési szabadsága alatt csak úgy tudtunk kamarázni, hogy én voltam a cselló, és a hegedű brácsa csatlakozott hozzám. Tehát mindenféle variációban működünk. Nagyon szeretjük csinálni ezt a kamara muzsikálást, és azt gondolom, hogy túl a saját örömünkön lehet, hogy másnak is egy kicsit örömet tudunk szerezni vele.
2: Vizsói Lívia fagott művészt hallották, ő muzsikál tehát muzsikus barátaival ma 18 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében. Ehhez kapcsolódóan hallgassuk most Antonio Vivaldi 83-as jegyzékszámú C-moll trió szonátájából az első tételt, az Allegrót. Varga Laura játszik fuvolán, Vizsói Lívia fagotton, Klebnicki György fagott, zongorán.

Antonio Vivaldi 83-as jegyzékszámú C-moll trió szonátájából szólt az első tétel, az Allegro, előadta Varga Laura, Fuvolán, Vizsói Lívia, Fagotton, Klevnicki György zongorán.

0: A művészek tehát ma csütörtökön 18 órától játszanak a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében. Vizsói Lívia, Varga Laura, Tóth Györgyi, Gregsa Márta és Rácz Gábor, Vivaldi, Bach, Stamitz, Haydn, Dövien és Cambini műveket. És ezután a koncert után 20 órától pedig Erdély László zongorázik, és Kállai Ágnes gordonkázik. A műsor változatos, a részletekről Erdély Lászlót kérdeztem. Ha ennek a koncertnek a zenetörténeti ívét nézzük, akkor nagyon nagy korszakot foglal magába, ugye Bachtól, Scarlattitól kezdve egészen Piazzolláig. Ez volt a cél, hogy minél színesebb legyen ez a műsor, illetve mennyire zsáner darabok ezek, amik most felcsendülnek.
1: Igazából én a barokk zenéhez talán különösen is vonzódom, így az evidens volt, hogy valami barokk zeneszerzőtől is beválogassak ebbe a műsorba, de valóban az is cél volt, hogy egy kicsit változatosabb legyen, és mivel nekem Brahms az egyik kedvenc komponistám, így közös megegyezésre Kállai Ágival ezt a Brahms szonátát, az E-moll szonátát választottuk, és a Piazzolla darabokat, azokat igazából játszottuk Kínában. Kétszer is voltunk együtt, ilyen mesterkurzust tartottunk, és közben koncerteket is adtunk, és annak egy része volt ez a két Piazzolla, de illetve csak az egyik, a másikat, a Libertangót, azt most játsszuk először, és egy kicsit érdekes lesz, mert kicsit ilyen jazzesített változatban némileg hozzányúltunk az alapanyaghoz, de ez abszolút bevett szokás, mert ez a fajta zene egy adja magát, hogy ez ember ilyen kihívásoknak is, egy kicsit az improvizációnak is megfeleljen.
0: Ez lett volna az egyik kérdésem, hogy volt-e már közös koncert Kállai Ágnessel, de akkor ezek szerint igen, mióta tart ez a muzsikus kapcsolat?
1: Igazából ez pont két év, amikor ez az első ilyen közös produkció volt Kínában. Ezt egy szervező mind a kettőnket külön-külön így megkért is, hogy mesterkurzust tartsunk, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor egy koncertet is adnánk, ha már ott vagyunk. És hát úgy nagyon jól úgy egymásra találtunk, azt hiszem, ezt mindkettőnk nevében mondhatom, hogy nagyon jól szeretünk így együtt játszani is, de ez most egy nagyobb szabású, ez a második fele a koncertnek, ez tulajdonképpen egy bő fél időt kitesz, és a Brahms szonáta a központja.
0: Kanyarodjunk vissza a koncert elejéhez, ugye a barokk kornál indul a hangverseny, Bach, Scarlatti és Rameau művek is felcsendülnek, tehát német, itáliai és francia szerzőtől is. Mennyire eltérőek ezek a darabok stílusukban, vagy például mondjuk a billentés technikájukban?
1: Igen, ez nagyon érdekes dolog. Már más koncerteken is próbáltam így barokk szerzőket csoportosítani. Érdekes megemlíteni, hogy Bach és Scarlatti ugyanabban az évben, 1685-ben születtek, de más-más területen ugye dolgoztak. Scarlatti olasz zeneszerző, de Portugáliában a királyi udvarban tevékenykedett, és ott komponált azt a temérdek színvonalas szonátáit, ami közül most is játszom majd hármat, és ezek ugye a zongora technika alapjait adják, kezdve a repetíciótól, a kézkereszteződésektől, a különböző billentési árnyalataktól, és főleg billentés technikában. Rameau pedig nagyon érdekes, mert ő egy kicsit annyiban tér el ezektől a stílusoktól, hogy nagyon a díszítésekre koncentrál. Tehát rengeteg díszítés van a darabjaiban, ami részben szabadságot is ad az előadónak, tehát hogy dolgozza azt ki lehet ezt így zsakkozni, hogy megadja azokat a lehetőségeket, amiket jónak talál, de sok dolgot maga az előadó is hozzátehet. És ettől úgy izgalmassá válik. Arra azért vigyázni kell, hogy azért egymás hegyén hátán ne legyenek a díszítések, mert akkor már kicsit unalmassá válhat.
0: És ugye Liszttől is lesz mű a programban.
1: Két mű is lesz. Az egyik, ami nagyon érdekes, a történelmi arcképcsarnokokból a Deák Ferenc darab. Ez egy csárdás, tehát ez egy nagyon erőteljes táncos zene, ellentétben már a legtöbb kései Liszt művel, amikor már úgy kezd úgy letisztulni, és kevesebb hanggal operál a szerző. De ez egy nagyon érdekes darab, egy rövid darab, ami különben a utolsó zárószám, ami szóló műveket illeti, a Liszt 6. rapszódiát játszom, azzal egy kicsit társított is, mert annak is a záró része, a 4. része egy csárdás.
0: Erdélyi László zongoraművészt hallották, ő játszik tehát ma 20 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében, kamara partnere pedig Kállai Ágnes cselló művész lesz, Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveket adnak elő. Egyébként erre a koncertre majd jegyet is nyerhetnek 10:30-kor a játékunkban. És ehhez kapcsolódóan most hallgassunk egy Bach művet Liszt átiratában, Ez az 543-as jegyzékszámú Ámol preludium és fúga Bachtól, ebből most a preludiumot játssza Erdélyi László.

Johann Sebastian Bach 543-as jegyzékszámú ámol preludium és fúgájából hallottuk a prelúdiumot, Liszt Ferenc átdolgozásában Erdélyi László zongorázott. Beethoven Ezdur szeptetje következik az Opus 20-as Georg Drusecki átiratában, aki kibővítette ezt a héttagú előadói apparátust, Zavine Meyer fúvós együttese tolmácsolja.

Beethoven opusz 20-as Ez-dur szeptetjéből szólt a zárótétel Georg Drusecki átiratában, előadta Zabine Meyer fúvós együttese. Még egy koncertajánló, illetve programajánló, péntektől vasárnapig ismét különleges zenei élményekkel várja a közönséget az Óbudai Társaskörben, a 8. Óbudai Zene Zug Fesztivál, amelyet idén is a budapesti vonósok rendeznek meg. A fesztivál az elmúlt évek során sajátos hangulatú, bensőséges eseményé nőtte ki magát, olyan találkozási ponttá, ahol a magas színvonalú komoly zene és a kötetlen közösségi élmény kéz a kézben jár. A háromnapos fesztivál első estje a fiatal tehetségeké lesz, ez az országos zeneiskolai versenyeken győztes fiatalok hangversenye. A budapesti vonósok ugyanis fontos küldetésüknek tartják a legfiatalabb tehetségek bemutatását, támogatását. Ezen a pénteki koncerten a korosztály legjobbjai kapnak lehetőséget, hogy szólistaként a zenekar elé álljanak. A fesztivál második napján szombaton Ránki Fülöp zongoraművész lesz a budapesti vonósok szólistája, a vasárnapi zárónap vendége Paja Bea lesz, aki sajátos, műfajokon átívelő zenei világával hosszú évek óta meghatározó alakja a hazai zenei életnek. Erre a vasárnapi koncertre is egyébként sorsolunk majd jegyeket 10:30-kor a játékban. A szombati koncerten, amelyen ugye Ránki Fülöp is fellép, felcsendül Mendelssohn 9. C-moll vonós szimfóniája is, ebből idézzük most a 3. tételt, a Scherzót, természetesen a budapesti vonósok előadásában.

0: Mendelssohn numero 9-es C-moll vonós szimfóniájából szólt a Scherzo tétel, a budapesti vonósok játszottak.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt 10:30, vagyis most már inkább 2 perccel elérkeztünk a játékhoz a mai muzsikáló délelőttben. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt, ahogy ígértem, ma csütörtökön este 8 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Erdélyi László zongorázik, Kállai Ágnes csellózik, Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgár műveit játsszák. Tehát ma este 8-tól a Dohnányi Központban. Aztán van 2 jegyünk, június 6-án, szombaton délelőtt 11 órára a Régi Zene Akadémia Liszt Kamara termébe, a Liszt Múzeum matiné koncertjei keretében ezúttal az új Liszt Ferenc Kamara kórus énekel. Többek között Bach, Schumann, Köszler, Schubert, Brahms, Cornelius műveket adnak elő. Tehát Liszt Ferenc Kamara kórus a Régi Zene Akadémián szombaton délelőtt 11 órától. És ahogy szintén már utaltam rá, van 2 jegyünk a budapesti vonósok Óbudai Zenezúg fesztiváljának záró koncertjére is, ez június 7-én vasárnap 18 órától lesz az Óbudai Társas Körben. Paja Bea lesz a vendégük, az első részben Dohnányi szerenádját játsszák Dmitri Szitkovecki átiratában, és a második részben csatlakozik hozzájuk Paja Bea egy meglepetés összeállítással, tehát erre is van 2 jegyünk vasárnap estére a Társas Körbe. A tárgyereményünk pedig egy CD, a 3 tenor, José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételeiből egy válogatás CD. Ezekért lehet átjátszani. Chopin E-moll zongora versenyéből fogjuk hallani a 2. tételt. Ezzel kapcsolatban azt írta Chopin egy helyen, idézem, az új zongora versenyem Adagio-ja E-durban van. Nem erőteljes, inkább, és az a szó, ami itt szerepel, azt most kihagyom, nyugodt, melankolikus, kedves pillantásként kell hatnia, olyan helyet kell láttatnia, ahol ezernyi drága emlék ötlik az ember szemébe. A kérdésem az, hogy vajon melyik az a szó, ami ott szerepel a levélben, amit most kihagytam. Mondok 3 lehetőséget. Románc-szerű, gyászinduló-szerű, vagy induló-szerű. Vajon melyik szó szerepel a levélben? Tehát románc-szerű, gyászinduló-szerű, vagy induló-szerű. Szerintem, ha meghallják a zenét, akkor nem lesz nehéz ez a kérdés, illetve a válasz rá. SMS-t a 0630-30-30-106-onra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, hogy írják meg a saját nevüket is, valamint azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, Chopin émol zongora versenyéből hallottuk ezt a gyönyörű lassú tételt, a második tételt, ami a románc, tehát románcszerű, ez volt a helyes válasz, ez szerepelt Chopin levelében, tehát románcszerű. Nagyon sok jó válasz érkezett, néhány egyébként a második lehetőségre szavaztak, de a hallgatók többsége kitalálta, hogy a románcszerű helyes válasz. Maurizio Pollini volt a szólista, a Filharmónia zenekart Paul Kretzky vezényelte, és még tart a sorsolás, a következő zene után tudom elmondani a szerencsés nyertesek névsorát, addig hallgassuk Antonio Vivaldi G-dur szonátájának első két tételét, Andante és Allegro, előadja a Modo Antico együttes, vezényel Federico Maria Sardelli.

Vivaldi zenéjét hallgattuk az elmúlt percekben itt a muzsikáló délelőttben. Ez volt a 806-os jegyzékszámú G-dur szonáta első két tétele, Andante és Allegro. Előadta Modo Antiquo együttes, vezényelt Federico Maria Sardelli. És akkor visszatérünk a rejtvényhez, mert közben megszületett az eredmény. Már is mondom a szerencsés nyertesek neveit. Mándi Csongor, Molnár Tamás, Mohi Sándor és Kármán Alexandra. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Most pedig hallgassuk Louis Spohr alkimista nyitányát, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát Christian Fröhlich vezényli.

0: Louis Spohr alkimista nyitányát hallottuk. A Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Christian Fröhlich vezényelte. 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, ezt az órát Haydn zenével indítjuk, az S-dur trombita verseny fináliát játssza Boldocki Gábor. Közreműködik a Zürichi Kamarazenekar, vezényel Howard Griffiths.

A finálét hallottuk Joseph Haydn Ez-dur trombita versenyéből. Boldocki Gábor volt a szólista, a Zürichi Kamarazenekar kísérte, vezényelt Howard Griffiths. Alberto Ginastera Argentin táncok című sorozatából hallgassuk most a harmadik tételt. Fülei Balázs zongorázik.

Ez volt a harmadik tétel, egy tánc, Ginastera, argentin táncok című sorozatából, Fülei Balázs zongorázott. Giovanni Pacini Stella di Napoli című művéből következik részlet, Stella áriája és jelenet Joyce Di Donato énekel. Közreműködik a Lioni Opera énekei zenekara, a karmester Riccardo Minassi.

Micsoda hatásszünet. Joyce Di Donato énekelte Stella áriáját Pacini Stella di Napoli című művéből. Közre működött a Leoni Opera ének és zenekara, vezényelt Riccardo Minassi. Barokk zene következik most Corellitől, aki ugye a Concerto Grosso műfajának volt atya. Most az F-dur Concerto Grosso részlete szól, ez az Opus 6-os sorozat második darabja. Előadja az English Concert.

Arcangelo Corelli F-dur koncerto grosszójából szólt részlet, az első tétel, ez az Opus 6-os sorozat második darabja, és hát itt a végén ugye egy picit idézett magától, a G-moll karácsonyi koncerto grosszóból hallhattunk pár ütemet. Hogy melyik volt előbb, azt nem tudom, ugye a karácsonyi koncerto grosszó is ebben az Opus 6-os sorozatban szerepel, az a nyolcadik. Az English Concert játszott, vezényelt Trevor Pinnock. Egy juhász tréfa következik, ez Weiner Leo harmadik divertimentójának harmadik tétele. A Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik, a karmester Kovács László.

Weiner Leo harmadik divertimentójából szólt a Juhász tréfa, a divertimentó harmadik tétele, előadta a Miskolci Szimfonikus Zenekar vezényelt Kovács László. És elérkeztünk a mai délelőtti műsor utolsó felvételéhez, Keringővel zárjuk a muzsikáló délelőttöt. Johann Strauss Egy éj Velencében művéből hallgassuk a Lagúna keringőt. A Lengyel Állami Félharmónia zenekarát Oliver Dohnányi vezényli.

0: Johann Strauss Egy év Velencében című művéből szólt a Laguna keringő, a Lengyel Állami Filharmónia zenekarát Oliver Dohnányi vezényelte. És ezzel a csütörtöki muzsikáló délelőtt véget ért, a zenéket Csík Gabriella válogatta, hangmérnök kollégám Bozzai László volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én búcsúzom, Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután Cecilia Bartoli énekel. Az olasz mezzoszoprán napjaink egyik legismertebb énekeseként Mozart és Rossini operáiban nyújtja legemlékezetesebb alakításait, de a barokk és más korok zenéinek átadásában is népszerű. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este érdekes hangszerösszeállítás hallható, a Quartrióták együttes és a Sonus ütő együttes zenél. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Június 4-e és 30-a között 20. alkalommal rendezi meg a MÜPA a budapesti Wagner napokat. 2006-ban a Parsifallal indult útjára ez a különleges fesztivál. Így nem véletlen, hogy két évtizeddel később ugyancsak ez a mű nyitja meg a jubileumi ünnepséget. A Nibelung gyűrűje idén kétszer is látható lesz. Ismét Hartmut Schörkhofer kiváló rendezésében, és ezzel egy korszak is lezárul. Fischer Ádám ugyanis utoljára vezényli a MÜPA Ring ciklusát. Ahogy a nézők már megszokhatták, a produkciókban a Magyar Rádió szimfonikus zenekara mellett a legnépszerűbb operasztárok váltják egymást a színpadon. Az opera előadások mellett pedig filmvetítésre és Camilla Nylund dalestjére is sor kerül. Az Összhang mai műsorában a budapesti Wagner napokról kérdezem Fischer Ádám karmestert, a fesztivál megálmodóját.

0: Hogy jött annak idején a Wagner napok ötlete?
1: Ez egészen komikus történet, vicces történet Bayreuthban az egyik előadás után a Zoboki Gáborral és Rokba a Zoltánnal a pizzeriában vacsoráztunk és bort ittunk, és akkor először én elkezdtem mondani, hogy milyen érdekes, hogy milyen sok lehetőség van Wagnerben, és hogy mennyire úgy érzem, hogy a Bayreuth után én máshol is másképp tudok csinálni Wagnert, mert több és több oldalát lehet megmutatni, amiben Bayreuthban esetleg nem is lehet. És Szoboki rögtön azzal jött, hogy ő építi a műpát, és ő szeretné, hogy akkor ott csináljuk. Ez volt az első ötlet, és aztán visszajöttem Budapestre, és Gábor elvitt magával az épülő műpához, és ott megnéztük az építkezést, ilyen szép bukós isak volt rajtunk, mert az kellett még, és amikor megláttam, hogy hova kerül a felső erkély, azt mondtam, hogy na, ez pontosan, mint hogy a Parsifalra lenne tervezve. Parsifalban van ez az előírás, hogy három különböző szinten kell, hogy énekeljen a kórus, és ez egy olyan szép gondolat, amit nem lehet egy operaházban megvalósítani, és egy koncertteremben viszont meg lehet valósítani, és akkor így jött az ötlet, és akkor bevontuk hozzá a kis Imrét, aki az igazgatója volt, és mindenkinek nagyon tetszett, a rádiónak is nagyon tetszett, annak idején én voltam a rádió főzene igazgatója, és ez egy nagyon nagy és szép feladat volt kórusnak és zenekarnak is.
0: Mi volt az, ami Bayreuthban hiányzott?
1: Bayreuthban nem hiányzik semmi, hogyha azt nézzük, hogy a közönség hogy hallja a végeredmény, mert a végeredmény nagyon a végeredményre van ráépítve, de egymás között nagyon nehéz. Tehát sokkal többet kell próbálni, sokkal kevesebbet lehet rögtönözni, mert az énekesek és a zenekari tagok nem tudnak annyira egymásra reagálni, mert nem hallják egymást, vagy nem érzik egymást. Na most egy olyan helyen, ahol ami az előadóknak is kényelmes, sokkal több finomságot és szabadságot lehet megengedni. Tehát azt, ami Bayreuthban nem, vagy csak hónapokig tartó próbával lehetne elérni, azt itt spontánon meg tudjuk valósítani. És hát a szabad zenélés az attól szabad, hogy szabad, és Bayreuthban minden szabad zenélést előre gondosan meg kell tervezni és bepróbálni.
0: Van-e olyan különbség, hogy mennyire fontos mondjuk a rendezés? Mennyire fontos a zene? Mi a dinamikája a karmester és rendező kapcsolatának?
1: Na most a műpában természetesen a zene áll központban. Most azt mondhatjuk, hogy Wagnernél egyébként is a zene van központban, de a rendezés ez egy olyan dolog, hogy most kezdek rájönni, hogy azért nagyon korszakfüggő, tehát az emberek asszociációira, emberek gondolataira kell, hogy reagáljon, és a zene az sokkal időtlenebb. Mi itt egy olyan előadási stílust akarunk megvalósítani, ahol hát ott természetesen a zene van a központban, de ahol a rendezés a zenét segíti megérteni. Tehát azt, hogy mit fejez ki a zene, azt segíti a rendezés, de én szerintem többre nincs szükség Wagnernél.

0: Parsifallal indult át a Wagner napok, és idén is lesz Parsifal előadás. Miben változott az ön hozzáállása ez a műhöz, ha változott valamit ez alatt a 20 év alatt?
1: Hát természetesen változott, de itt most nem csak arról van szó, mert ez egy új rendezés, új színpadi megjelenítés. A mi feladatunk az ugye mindig az, hogy a szükségből erényt kovácsoljunk, és az idén is volt egy szükség, mégpedig az, hogy a két rendező hölgy, aki a Parsifalt annak idején rendezte, ami egy szenzációs produkció volt, ők az idén megnyitják a Bayreuth-i fesztivált, és nem tudtak idejönni, hogy felújítsák a Parsifaljukat. Viszont ez a fajta megoldás, ahol a zenekart bevonom, a zenekar a színpadon ül, ez már régen motoszkált bennem, és ez most lehetőséget ad, hogy a Parsifalt ilyen formában valósítsuk meg. Ez egy kísérlet, számomra is egy kísérlet, amiben ugyan én hiszek, de meg kell várnunk, hogy a közönség ezt hogy fogadja, és hogyha ez az előadás forma érdekes és jó, akkor ez új utakat mutathat a Wagner Fesztiválnak a jövő évekre.
0: Valamit el tud árulni erről az új formáról?
1: Csak a zenekar a színpadon van, ez egy koncert, egy megrendezett koncert. Na most az, hogy mondjuk a Parsifal az egy különleges eset, az nem is opera, hanem Bühnenweihspiel. Az opera irodalomnak egy nagyon nagy része van, ami a színházi esemény és a koncert között van, hogy néha koncert, néha színházi esemény. A 17.-18. században csak ilyen operák születtek, és ezeknek az operáknak a megfelelő előadási módját kell megtalálnunk, mert azáltal, hogy például most Mozartot hozom, az, hogy Mozartnak a Vig operái a máig is sikeresebbek, mint az opera széria művei, az tőlünk függ. Tehát, hogyha egy darab kevésbé népszerű, mint a másik, akkor magunkba kell szállnunk, hogy mit csinálunk mi rosszul, és én szeretnék egy olyan előadási módot bevezetni, vagy megtalálni, ami ezeknek az operáknak, amik a színház és a koncert között vannak, hogy ezeknek megfeleljünk.
0: Tehát nincs olyan, hogy jobb mű, meg rosszabb mű? Nincs olyan, hogy melyik Wagner csúcsműve a legjobban sikerült alkotása?
1: De van ilyen, de hát én elfogult vagyok, és nekünk elfogultaknak is kell lennünk, nekünk mindig meg kell győződnünk arról, hogy az a legnagyobb műve, amit éppen ebben a pillanatban csinálunk. Egyébként ez is hozzátartozik az előadáshoz. A mi feladatunk, hogy megmutassuk, hogy miért fantasztikus egy darab. És arra a kérdésre, hogyha én nem tartom azt a darabot olyan nagyszerűnek, hogy akkor én mit csinálok, megpróbálom jónak tartani. Ez olyan, mint egy ügyvéd, aki azt a kliensét is kell, hogy teljes bedobással védje, akinek a ártatlanságában nem hisz.
0: Vagy gondolom, mint egy színész, akinek abban a nőbe kell szerelmesnek lenni a színpadon.
1: Na igen, de egy jó színész az átéli és bebeszéli magának, és abban a pillanatban, abban a nőbe szerelmes. Szóval a művészet az olyan, hogy minden pillanatban meggyőződésünk kell, hogy legyen. Én például azt mondom, hogy amikor mi hülyek vagyunk a partitúrához, az, hogy mindenképpen a zeneszerzőnek a leírt gondolatait kell megvalósítanunk, akkor azzal nem érünk még mindent el, hogy én azért játszom azt a giszt, és azért játszom azt az ászt, mert a zeneszerző azt írta oda. Nekem meg kell értenem a darabot, hogy azt érezzem, hogy oda más nem is lehetséges csak az a kisz vagy az a fisz, és pont abba a tempóba, tehát hogyha a darabot a saját meggyőződésemmé teszem, akkor tudom a darabot hitelesen interpretálni. Ez persze nincs minden esetben így, de erre kell törekednünk.
0: Ön mikor vált az opera és főleg Wagner szerelmesévé?
1: Hát ez nekem egy híres történetem, hogy én 8 éves koromban meg kellett hallgatnom a rádióból a Bayreuth-i Tannhäuser közvetítést, és az rémes volt, és akkor azt mondták, hogy ha azt kibírtam, és utána még képes vagyok szeretni Wagnert, akkor Wagner egy nagyon nagy zeneszerző lehet. Én körülbelül 14-15 éves koromban fedeztem fel, és aztán 16 éves koromban hallottam először a Tristánt, és attól teljesen el voltam ájulva, és akkor lettem Wagner János.

0: Június 4-e és 30-a között 20. alkalommal rendezi meg a MÜPA a budapesti Wagner napokat. Az Összhang mai műsorában Fischer Ádám karmesterrel beszélgetünk. Állít-e Wagner valamilyen speciális követelményt a karmesterek elé? Tehát kiből lesz jó Wagner karmester?
1: A Wagner az éppen, amiről az elején beszéltünk, egy rögtönzés, tehát a tempóknak a variálása, a tempók reagálása a szituációra, a színpadon az ott rendkívül fontos, és az, hogy segíteni kell az énekeseket abban, hogy beszéljenek. A sprechgesang az azt jelenti, hogy nem énekelni kell tudni, hanem előadni, mint egy színésznek, és ahhoz persze több szabadság kell, gondolom én, és ha együtt lélegzek az előadókkal, ha együtt visszük a kifejezést, akkor az a gondolom én, hogy akkor születik egy jó Wagner előadás. De talán azt úgy fogalmaznám meg, hogy az én feladatom az, hogy mindenkiből a maximumot hozzam ki. Tehát a jó Wagner karmester az nem az, akinek a végén azt mondják, hogy hű, de jól vezényelte a Wagnert, hanem akkor az előadás végén minden énekes is talán a zenekari tagok is úgy érzik, hogy hű, máma, milyen jól játszottam, milyen jól énekeltem.
0: Milyen egy jó Wagner énekes? Milyen szempontok alapján választja ki a szereplőket?
1: Hát drámai érzékükkel, színészetkel, muzikalitás, az éneklés, mint olyan, az a dráma szolgálatába kell, hogy álljon. Egyébként hát talán azt mondhatnám, hogy Wagnernek nem minden műve egyforma ilyen téren, mert a Sprechgesang az főleg a Ringre jellemző, tehát a Parsifalra is természetesen. Át kell élni azt a szerepet, azt az elő kell adni a szerepet, a deklamáció rendkívül fontos, és egyéniségnek kell lenni. Olyan egyéniségnek kell lenni, akire akkor is ránéznek, hogyha nem énekel. Most mondjam azt, hogy nekem egyszer a Walter Meyer, én láttam Walter Meyert, mint Kundrit a Parsifal harmadik felvonásában, koncertszerű előadás volt, és mindenki ránézett a harmadik felvonásba, mert úgy átélte a szerepet, hogy oda csak a szemével és az arc kifejezésével. Most akik ismerik a Parsifal harmadik felvonását, az tudják azt, hogy a Kundri két ütemet énekel összesen az egész felvonásban, de egész idő alatt ott volt. Szóval ez például egy nagyon érdekes dolog volt, hogy akkor is rá kell figyelni, amikor nem ő énekel.
0: Szeretném, ha kiemelne egy olyan alkalmat az elmúlt évek Wagner napjairól, ami feledhetetlen.
1: Vigyáznom kell, ez olyan, mint a gyerekek és az unokákkal, hogy ne érezzék a többiek, hogy az nem olyan volt, de hát nekem, hát talán kettőt. Matti Salmin ennek a Gurnemant elbeszélése rögtön az elején, az már egy szenzáció volt nekem, de hát akkor új volt, a Wagner napok új volt, és akkor fedeztem fel, hogy ez mennyire elég, és hogy mennyire jó ez ebben a közegben, a MÜPA közegében. Ez volt az egyik, a másik pedig a Lohengrin második felvonás végén, amikor megszólalt az orgona, tudnék, az orgonát lehet látni a MÜPA-ba, és nagyon-nagyon sokan vannak, az egy nagyon nagy pillanat, amikor megszólal az orgona, és a tenor azt énekli, hogy Heil dir Elsa, hála neked Elsa. És hát az van, hogy általában nem veszik észre azt az orgonát, de azáltal, hogy itten látható volt az orgona, mindenki az orgonára figyelt, és azáltal sokkal intenzívebben élte át a zenét. Ugyanez történik a ring ötödik felújításánál, változtattuk azt meg úgy, hogy a Rajna kincsében a hat hárfát felültetjük a színpadra, mert akkor látják, érzik, hallják, hogy ott hat hárfa van. Hogyha hat hárfa ül az árokba, mint Bayreuthba, akkor azt nem veszi észre senki, hogy milyen különleges pillanat. Wagnernél minden különleges, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt a különlegességet megmutassuk.

0: Folytatjuk a beszélgetést Fischer Ádám karmesterrel, a Budapesti Wagner Napok művészeti vezetőjével. Mennyiben más a Ring zenéje, mint a Parsifal zenéje?
1: A Ring az a zenedráma. A Parsifal az egy introvertáltabb, az a gondolatokat mutatja meg, ott tulajdonképpen a dráma a hangzásban van, ott olyan drámai történések nincsenek, mint a Ringbe. Hát, de mind a kettőben van ez, hogy a zenekar az mint egy Freudként megmutatja, hogy mire gondolnak. Nem is az, hogy mire gondolnak, hanem tudat alatt mi motiválja az egyes szereplőket, és hát a zenekar az, amelyik interpretálja a drámát, ami ott két vagy három vagy nyolc szereplő között ott lezajlik.
0: Mitől válik fesztivállá egy fesztivál, és nem koncertek, operák sorozatává?
1: Hát erre nehéz válaszolni, mert ez nem csak rajtunk múlik, mert persze a fesztivál megszervezése az nehezebb, mint egy fesztivál megvalósítása nekünk. Egy pont egy művészi tartalom körül kell, hogy szerveződjön, és amiben én nagyon hiszek, hogy egy egységes előadási módot kell képviselni, és hogy abból lesz egy fesztivál, hogy valami más oldalról tudja megmutatni a darabokat, mint ahogy azt máshol megélik. És én tényleg hiszek abban, hogy aki a műpában látta a Ringet, az másképpen éli át a Ringet, mint akár Bayreuthba, akár Bécsbe.
0: Ez az utolsó alkalom, amikor ön vezényli.
1: Én nem hiszem, hogy fogok tudni még vezényelni. Azért szeretném most átadni a Ringet a következő generációnak, és itt Rajna Martinra gondolok, mert most már 20 éve megy ez a produkció, és egy fesztiválnak, és nekünk is kell egy új Ring. Viszont egy új Ring az egy hihetetlen kihívás, azt egy év alatt nem is lehet megvalósítani, ezt szeretném már időben átadni a következő generációnak. De az nem azt jelenti, hogy én nem fogok vezényelni, én remélem, hogy még sokáig vezényelni tudok a Wagner napokon, de a Ring az egy olyan feladat, már az elejétől fogva az volt a célkitűzésünk, hogy mi egy olyan Ringet mutassunk be, amit Wagner akar, és Wagner azt szerette volna, hogyha négy egymás után követő napon adjuk elő a darabot. Na most ezt már sehol se csinálják, valószínűleg rajtunk kívül, mert ez egy olyan őrült dolog, de megéri, és hát ez aztán fiatalabbak kellenek, akik ezt a négy estét kibírják.
0: Hát őrült dolog egyébként a közönségnek is, és szinte elképzelhetetlen, hogy a zenészek és a karmester ezt hogy bírják fizikailag, meg szellemileg.
1: Az az igazság, hogy erre nem tudom a választ. Én csak azt tudom mondani, hogy amikor először csináltam a Ringet, mindig mesélem, hogy nem tudtuk, hogy meddig fogom kibírni tudni, és oda tettem mindenféle szőlőcukrokat a pultra, hogy tudjak magamhoz térni. És ennek ellenére ez egy olyan adrenalin lökést ad ez a darab, hogy az utolsó taktus után az volt az érzésem, hogy előről tudnám azonnal elkezdeni. Tehát ez a Wagner zenéjében valami olyan intenzitás van, hogy nem veszük észre a fáradtságot. Ami nem azt jelenti, hogy nem vagyunk fáradtak, de nem veszük észre a fáradtságot.
0: Szokott álmodni a budapesti Wagner napokkal?
1: Azt hiszem, hogy igen, de meg kell, hogy mondjam, utóbbi időben én sokat álmodok, de abban a pillanatban felejtem el, amikor reggel felébredek. Ez az álom az egy olyan, hogy szavakkal úgyse lehet leírni. Érzelmeket álmodok, és azok az érzelmek, amiket átélek az előadás is alatt. Úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy ez nem is mindig jó, hogy ezeket az érzelmeket olyan személyesen átélem, mert nekünk nem az a feladatunk, hogy személyesen átéljük az érzéseket, nekünk az a közönségnek kell továbbadni, vagy kellene továbbadni. Mi olyanok vagyunk, mint hát most mit mondjak, mint egy sebész, akinek nagyon hideg fejjel kell elvégezni azt a drámai operációt, de meg kell mondanom, hogyha én vezélem a Ringet, akkor nem tudok kívül maradni a zenén, akkor a zene magával rángat, és nem tudok hideg fejjel kontrolláltan vezényelni.
0: Érzi-e, hogy változott a közönség?
1: Én azt hiszem, hogy jobban megértik ennek a műpa előadásnak az egyedi voltát. Én azt érzem, ezt az operaházakban a hátam közepével érzem, hogyha a közönségnek a figyelme ellankad, és az kell, hogy a közönséget magunkkal ragadjuk előadónként. Én hát talán azt veszem észre, hogy sokkal jobban velünk együtt lélegzik a közönség, mint 10-15 évvel ezelőtt.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy önök kineveltek egy igazi budapesti Wagner közönséget.
1: Hát remélem, de ez is a Wagnernek az érdeme, mert hát Wagner, én ott megéltem, ugyan nem ilyen közelről, de megéltem a bayreuthi Wagner közönséget is, ami a legnagyobb Wagner közönség a világon. Ott nem éreztem annyira a közönség reakcióját, mert a zenekar ottan el van fedve, de azt, hogy akik egész nap csak Wagnerrel foglalkoznak, napokig semmi más nem kell neki, csak Wagner, hogy ez egy nyereség, ez az életnek egy nagy nyereség, az ott tanultam meg, és az, hogy ezt itt sikerült idehozni Budapestre, az életem egyik nagy sikerének érzem.

0: Június 4-e és 30-a között 20. alkalommal rendezi meg a MÜPA a budapesti Wagner napokat. Idén a Parsifal mellett kétszer szólal meg a Nibelung gyűrűje tetralógia a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának közreműködésével. Az összhang mai műsorában Fischer Ádám karmesterrel, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk. Munkatársam Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felmondták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat, határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Sulyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást. A tegnap létrejött megállapodásról Orbán Anita külügyminiszter azt mondta, Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, a gyanúsítottak száma 32-re nőtt. A gyanú szerint egy park fenntartási munkákat végző cég vezetője 2011 és 24 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. Vasárnapig rövidfilmek, animációk, nagyjátékfilmek és dokumentumfilmek is láthatók a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivál 21 év alatt több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Végül az időjárásról. Jelenleg 18 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Napos, gomoly felhős az idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután általában 22-28, késő este 14 és 21 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifállal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június

0: Ázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

Az utóbbi időben ismét divatba jött, hogy zenei tartalmak hagyományos lemezen, vinilen vagy közismertebb nevén bakeliten jelennek meg. A zenészek, zenei szakemberek és gyűjtők esküsznek arra, hogy sokkal jobb minőségben szólal meg a vinil, mint a CD. A divat elérte az egyik legnagyobb hazai nép- és világzenei kiadót is. A közelmúltban több albumot is ebben a formában jelentettek meg. Mint például az adás első felvételét jegyző Dress vonós kvartett Reptető című albumát. A mai adásban ezekből a kiadványokból mutatunk be néhányat, továbbá az 50 éve alakult Téka együttes felvételeiből válogatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok. A Bartók Rádió Népzene újra gombolva című adását hallják. Immár elérhető vinilen a Kerekes Band és a Dalinda közös munkájából született Vadon című album. A Kerekes Band ezúttal akusztikus hangszerelésben szólal meg, a Dalinda pedig az a cappella világból kilépve zenekari kísérettel bontja ki énekét. A lemez egyszerre ősi és kortárs, ösztönös és pontos. Hamarosan bele is hallgatunk, azonban rögtön egy másik albumról is szót ejtenék, hiszen Borbé Mihály kvártettjének egyik koncertlemeze, a 15 évvel ezelőtt rögzített Live at Fono című album is megérte a vinil kiadást. A lemezen olyan kiváló zenészek játéka hallható, mint Agatics Krunoszláv, Lukács Miklós, Horváth Balázs, György Mihály, G. Szabó Hunor,

és a zenekarvezető Borbély Mihály. Vendégművész Teodoszi Spaszov, bolgár kavarjátékos. Először is a Kerekes Band és a Dalinda közös albumáról a címadó Vadon című felvétel szól, majd a Borbély Mihály Kvartett Cigány Karaván című kompozíciója hangzik el.

autentikus népzenével folytatjuk. A 70-es évek elején induló táncház mozgalom egyik legmeghatározóbb zenekara, a Téka, megalakulásának 50 éves jubileumát ünnepli. Legendás népművészeti táboraik úttörőnek számítottak. Éveken át működő népzenei klubok, táncházak fűződnek nevükhöz. Összesen 27 népzenei albumot jelentettek meg hazai és külföldi kiadóknál egyaránt. Magyarok muzsikája című ismeretterjesztő koncertsorozatukkal óvodás és iskoláskorú gyerekeknek adtak hiteles képet a magyarság autentikus táncairól és zenéiről. Művészeti iskolák és zeneiskolák tanáraiként azóta is töretlenül segítik a magyar népzenei élet utánpótlásának nevelését. Munkájukat a népművészeti fiúmestere, az Erdélyi Világszövetség becsületrend Rubinja, a Magyar Művészetért díjjal, Magyar Örökség díjjal és Bartók emlékdíjjal ismerték el. A zenekar alapítói Havasréti Pál, Lányi György, Porteleki László és Porteleki Zoltán. Később Vizeli Balázs és Nagy Zoltán is tagja volt az együttesnek, énekesük Tárnoki Beatrix. Mezőségi zenék, egy magyar palatkai és egy magyar szováti összeállítás következik most a Téka együttes rendkívüli munkásságából. Ezekkel a felvételekkel búcsúzunk és zárjuk mai adásunkat. A Téka együttes játszik.

0: A népzene újra gombolva mai adásában a Dres vonós kvartett, a Dalinda és a Kerekes Band, a Borbé Mihály kvartett és az 50 éve alakult Téka felvételeiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsor szerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Mai hangversenyünkkel a 60. születésnapját ünneplő Cecilia Bartolit köszöntjük. A koncert felvétele Vicenzában a Teatro Olimpicóban készült 1998. júniusában. Közreműködik Jean-Yves Thibaudet zongorán és a Sonatori della Gioiosa Marca kamara együttes. Cecilia Bartoli elsőként Giulio Caccini három dalát énekli. Te, kinek szárnyaid vannak, Amor, Amarilli, a szökőkútnál a réten.

Giulio Caccini három dalát hallották, Te kinek szárnyaid vannak, Ámor, Amarilli és A szökőkútnál a rétem. Georg Friedrich Händel az Idő és a kiózanodás diadala című operájának második részéből Piacere áriája következik most.

Piacere áriáját énekelte, Handel az idő és a kijózanodás diadala című operájából Cecilia Bartoli. Ismét egy opera részlet következik a szerző Antonio Vivaldi, a Griselda második felvonásából Constanza áriáját énekli Cecilia Bartoli.

Vivaldi Griselda című operájának második felvonásából hallották Constanza áriáját. Hangverseny közvetítésünkön Cecilia Bartoli énekel, közreműködik Jean-Yves Thibaudet zongorán és a Sonatori della Gioiosa Marca kamara együttes. Egy Mozart dalt hallanak, Vándormadarak, Antoine Ferrand versére, köhögjegyzékszáma 307-es.

Mozart 307-es köhögyedzék számú Vándormadarak című dalát hallották Antoine Ferrand versére. Cecilia Bartoli énekelt. Franz Schubert a Pásztorlányka. Dal Carlo Goldoni versére.

Schubert a Pásztorlányka című dalát hallották Carlo Goldoni versére. A következő szerző Polen Viardo két dalt hallgatunk meg, Havanese Louis Pomy versére és Sia Lully Xavier de Maistre versére.

Polen Viardó két dalát énekelte Cecilia Bartoli. Közreműködik Jean-Yves Thibaudé zongorán és a Sonatori della Gioiosa Marca kamara együttes. A felvétel Vicenzában a Teatro Olimpicóban készült 1998-ban. Hector Berlioz Zaide című boleróját hallják Roger de Beauvoir versére.

elhangzott Berlioz Zaide Bolero Roger de Beauvoir versére. Hangversenyünkön Cecilia Bartoli énekel. Vincenzo Bellini Melankólia bájos nimfa, Arietta Ippolito Pindemonte versére, majd Tégy csak boldoggá, Arietta Pietro Metastasio versére.

Elhangzott Vincenzo Bellini, Melankólia bájos nimfa, Arietta Ippolito Pindemonte versére, és Tégy csak boldoggá, Arietta Pietro Metastasio versére. Hangversenyünkön Cecilia Bartoli énekel. Gaetano Donizetti a Rocca nápolyi dal, majd Házat szeretnék építeni, dal Saint-Georges versére.

Gaetano Donizetti két dalát hallották. Cecilia Bartoli hangversenyét közvetítjük, közreműködik Jean-Yves Thibaudet zongorán és a Sonatori della Gioiosa Marca Kamara együttes. Gioacchino Rossini dalok következnek. Csendben fogok panaszkodni, búcsúzás, Sorcico, dalok Pietro Metastasio verseire.

Rossini három dalát hallották, Csendben fogok panaszkodni, Búcsúzás és Szorcikó. Hangversenyünkön Cecilia Bartoli énekel. A szerző továbbra is Rossini, a Tiroli Orfelin, dal Emilien Pacini versére.

elhangzott a Tiroli Orfelin dal Emilien Pacini versére. Cecilia Bartoli most Rossini Celmira című operájának második felvonásából a címszereplő áriáját énekli.

Rossini Celmira című operájának második felvonásából a címszereplő áriáját énekelte Cecilia Bartoli. Hangversenyünkön közreműködik Jean-Yves Thibaudet zongorán és a Sonatori della Gioiosa Marca kamora együttes. Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága című operájából most Cherubino jól ismert áriája hangzik föl a második felvonásból.

Mozart Figaro házassága című operájának második felvonásából hallották Cherubino áriáját. Gioachino Rossini, Kínok között, spanyol kanconetta.

Elhangzott Rossini kínok között, spanyol canzonetta. Cecilia Bartoli most Giuseppe Giordani Szép kedvesem című dalát énekli.

Elhangzott Giuseppe Giordani Szép kedvesem című dala. Cecilia Bartoli énekel. Monsalvage néger dala következik Nicolas Guyen versére.

Monsalvage néger dalát hallották Nicolas Guillén versére. Cecilia Bartoli befejezésül Georges Bizet Carmen című operájából a Szegi díját énekli.

0: Bizé Carmen című operájából a Szegidíja hangzott el. Kedves hallgatóink, mai hangversenyünkön a 60. születésnapját ünneplő Cecilia Bartolit köszöntöttük. A koncerten közreműködött Jean-Yves Thibaudet zongorán és a Sonatori della Gioiosa Marca kamara együttes. A felvétel Vicenzában, a Teatro Olimpicóban 1998. júniusában készült.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Általában asszonyok többet tudnak, és megbízhatóbban is énekelnek, mint a férfiak. Többféle oka lehet ennek. A férfiak inkább jövőmenők, talán munkájuk természetesen ösztönzi őket annyira a dalolásra. Kevesebbre is becsülik az olyan szerintük semmiségeket, amilyenek a nóták. A kocsmázás nagyobb lehetősége sem teszi őket, a közhittel éppen ellentétben alkalmasabbá, nagyobb dalkincs megőrzésére. Ehhez járult régebben még az is, hogy bizonyos népszokásokkal kapcsolatos dalokat, például a lakodalmas és sirató énekeket csakis asszonyoknak, lányoknak illett énekelni. Ezért, ha úgynevezett nótafákat, vagyis olyan parasztokat, akik a falu köztudomása szerint nagyon sok dalt raktároztak el emlékezetükben, keresünk, akkor inkább asszony legyen az a nótafa. Mert a férfi nótafával gyakran rosszul járunk. Mindenhonnan felszedett dalokkal áll elő, olyanokkal, amelyeknek a faluhoz semmi közük sincs. Bartók Béla, miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? 1936.

0: műsorajánló. Ma este a Dán Nemzeti Ének Együttes hangversenyét hallgathatják meg. Csodálatosan változatos kóruszenei csokrot nyújt át a kórus a korai reneszánsztól egészen napjainkig a neves lett karmester Krista Ódere irányításával. Húsvéti templomi muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Péntek este Kurták György és más szerzők műveit, zongorás átiratait adja elő Fülöp Andrea és Balog József. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
2: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
3: Fogadnak ott engem?
2: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
3: Maga magyar.
1: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje ma 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Pavel Kolesnyikov és Samson Tsoy zongora hangversenyét közvetítjük felvételről Londonból, a Wigmore Hallból. Elsőként Franz Schubert F-moll 4-kezes fantáziáját hallják, jegyzékszáma 940-es.

Schubert F-moll négykezes fantáziáját hallották, jegyzékszáma 940-es. Leos Janáček szonátáját most Samson Tsoy játssza zongorán.

Leos Janáček szonátáját hallották Samson Szolj előadásában. Alekszandr Skriabin a lánghoz, opusz 72. Pavel Kolesznyikov zongorázik.

Elhangzott Alekszandr Szkriabin a lánghoz. Pavel Kolesznyikov zongorázott. Befejezésül Beethoven B-dur nagy fúgáját hallják, opusz 134. Pavel Kolesznyikov és Samson Tsoi zongorázik, a felvétel a londoni Wigmore Hallban készült.

0: Beethoven B-dur nagy fúgáját hallották Pavel Kolesnyikov és Samson Tsoi előadásában. A felvétel a londoni Wigmore Hallban 2026. március 23-án készült. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este érdekes hangszerösszeállítás hallható, a Quartrióták együttes és a Sonus ütő együttes zenél. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége, Durányi László karnagy.
2: Én nem tartom szlogennek azt, hogy a kósnak óriási közösség ereje van. Igenis, én ezt megélem, mennyire igaz, és azért újra és újra jön elő az erő, hogy keresni kórusfesztiválokat, utakat, és én büszkén vállalom azt, hogy én mutattam meg majd 300 lánynak a Beatles Múzeumot Liverpoolban.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Durányi László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. Hozzátette, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló Mihály Martin miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy a hónap második felében esedékes V4 találkozón újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. Közösen tartottak koszorúzást a Kossuth Lajos téri Nemzeti Összetartozás emlékműnél a Fidesz és a KDNP frakció tagjai a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az emléknapon közzétett videó üzenetében Hegedűs Barbara, a Nagyobbik ellenzéki párt frakció vezetője arról beszélt, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke az emlékezés fontosságát hangsúlyozta, valamint hozzátette, hogy a magyarságot összeköti az összetartozás tudata. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertés ágazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. Gruber Béla műveiből nyílt kiállítás a Nemzeti Galériában. A Vágyott remek mű, Gruber Béla művészete című tárlat a 27 évesen elhunyt festő legjelentősebb alkotásait mutatja be a galéria gyűjteményéből, valamint hazai köz- és magángyűjtemények anyagából. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. A Dunántúlon derült, másutt változóan felhős az ég, a keleti északkeleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Változékony idő lesz holnap is, a napos időszakok mellett átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, a Dunántúlon megélénkül a szél, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. A pontos idő 15 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálása, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban.
8: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, Pillangó kisasszony, a Trubadur és a centenárium Mihály János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
7: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
9: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring Tetralog

Világunk lesz két riportunk, nyereményjátékunk, szavazós játékunk és tippjátékunk, és mindjárt az elején tűzijátékkal kezdünk, hiszen Handel tűzijáték szvittjének első tételét, a Nyitányt hallgatjuk meg a Táfel Múzik együttes előadásában Jean Lamont vezetésével.

Handel tűzijáték szvittjének első tételét, Anyitányt játszotta a Táfel Muzik együttes, Jane Lamon volt a karmester. Egy dal következik, Adelbert von Chamisso, a szövegíró, és innen talán többen is sejtik már, hogy Robert Schumann Asszony szerelem, asszony sors című ciklusáról van szó. A második tételt az Ő a legdicsőbb a földön kezdetű dalt énekli Bernarda Fink, Roger Vignolet zongorázik.

Robert Schumann Asszony szerelem, asszony sors című ciklusából szólt a második dal Bernarda Fing és Rosi Vignolé előadásában. A következő zeneszerzőnk Johann Georg Albrechtsberger, nem tüsszentettem, tényleg így hívják, F-dur partitájának első presztó tétele következik, Víg Andrea játszik hárfán a budapesti vonósok kíséretében.

Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitájának nyitótételét játszott a Víg Andrea és a Budapesti Vonósok. A hárfa szóló után most fuvola szóló következik továbbra is zenekarral. Camille Saint-Saëns a zeneszerző és az Odelette című művét játssza Klára Novákova és a Párizsi Szimfonikus Zenekar Jean-Jacques Cantorov vezetésével.

0: Camille Saint-Saëns Odelette című művét Klára Novákova és a Párizsi Szimfonikus Zenekar előadásában hallottuk, Jean-Jacques Cantorov vezényelt. Egy perc elmúlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezújdonságunk következik, a mai lemezünk egy nagybőgű művész, Ukiah Martínez Botana lemeze, és hát fölmerül rögtön a kérdés, hogy mit tegyen az ember, hogyha tehetséges nagybőgű művész és kamaraműveket szeretne játszani. Hát nem nagyon vannak, mert jellemzően a bőgő inkább egy zenekari hangszer. Adná magát az, hogy esetleg lépjen a cselló helyére a vonós négyesekben, hiszen akkor egy jelentős számú irodalom nyílik meg előtte. Ő is ezt tette, de azért ez nem teljesen problémamentes, már csak azért sem, mert hogy a bőgőn nagyobbak a távolságok, és kevesebb ujjal játszanak rajta, tehát ami csellón hangszerszerű, az bőgőn egyáltalán nem feltétlenül az. Ráadásul azzal, hogy ő szervezte a vonós négyest, és nem az első hegedűs, tulajdonképpen egy kicsit hangsúlyos szerepbe is kerül az alsó szólama ezeknek a műveknek. Ennek ellenére ezen a lemezen ez történik, hogy Botana és kvártettje, tehát két hegedűs és egy brácsás, különböző fajta műveket vettek föl, némileg átszenírozva, átírva, egy kicsikét a hangsúlyokat átformálva, de a darabokon lényegileg nem változtatva. A lemez címe Mendelssohn X-Files, tehát Mendelssohn vonós négyesre írt művei szerepelnek ezen a lemezen. Erről most a 4 darab vonós négyesre című ciklusból az S-dur fúgát hallgatjuk meg. Ukiah Martínez Botana játszik nagybőgön, Sergei Ostrovsky hegedűn, Alexander Kagan szintén hegedűn, és Noémie Bielobrauda mély hegedűn.

0: Mendelssohn Opus 81-es, négy darab vonós négyesre című művéből szólt a negyedik tétel a Mendelssohn X-Files című lemezről. Uhia Martínez Botána játszott nagybőgön, Szergej Osztorovszki és Alexander Kagan hegedűn, Noémi Bjelóbroda pedig mélyhegedűn. Riporttal folytatjuk. Június 5-e és 7-e között rendezik meg a 32. Kék Madár Fesztivált Kalocsán. Az alapító művészeti vezető Lakatos György Fagott művészt ifjabb Bazsinka József kérdezi.
1: Bár ez már a 34. Kék Madár Fesztivál, de azért kérlek, hogy néhány szóban foglald össze, mi vezetett el ahhoz, hogy létrehozd ezt a fesztivált, és mire utal a fesztivál elnevezése?
2: Hát annak idején, mindegy, egy nehéz és hosszú baleset után gondoltam azt 1991-ben, hogy valahol lehetne segíteni a kórházi dolgokon, mi hiányzik, mi nincsen, mit lehetne kicsit jobbá tenni. És így tulajdonképpen egy hálakoncert volt az Országos Traumatológia Javára 91-ben, ahol Kocsi Zoltánnal, Berkes Kálmánnal és a Budapesti Vonósokkal játszottunk. Aztán ebből a koncerten Mozart műsor és Kárstóhúz bejártuk az egész országot. A végső állomás volt Kalocsa, 1991. november 6. Az első koncert, és hát akkor is gondoltam, hogy meg a reakcióból az következett, hogy milyen jó lenne ezt megismételni. És akkor a következő évben már hívtam az Operaház zenekarát, még Bergellel, Vukán Györgyöt, a Bubik Pistát, Elkazovszki, Szocsori László, tehát lett belőle egy háromnapos művészeti fesztivál. A Kék Madár az, én mindig ilyen meseolvasó és rajongó voltam, és kezembe került ott Kalocsán a szülői házban Máté Erliknek a Kék Madár című meséje. Még Elizabeth Taylorra meg is filmesítették. Ugye Tiltil és Miltil, a két testvér keresi a boldogság kék madarát, amit nem lehet kalitkába zárni. És valahogy ez megtetszett nekem, és így lett Kék Madár alapítvány a beteggyermekekért. 14 év alatti Kalocsa és környékbeli tartósan és súlyosan betegfogyatékos gyermekeket támogatunk. És így lett ebből ez egy fesztivál, ahol mindenki ingyen lép föl, minden költséget kifizetünk. Szállítás, technika, úti költség, színpadépítés, ellátás, ha kell szállás, és a fennmaradó bevételből, ami persze támogatásokból, jegybevételből, most néhány éve a kitűzők vásárlásából, mert a gyermekek rajzolnak kitűzőket a Kék Madár témakörében. Szóval évente 60-70 gyermeknek a gyógyulását fizetjük a Kék Madáron keresztül, és most tartunk 1380-1400 gyermeknél, és körülbelül 135-140 milliót költöttünk eddig ezeknek a beteggyermeknek a gyógyítására.
1: Hát ez egy elképesztően megindító küldetés vagy misszió, úgyhogy nagyon-nagyon sok erőt kívánok hozzá a továbbiakban is. Ugye az elmúlt 33 alkalom során a fesztiválon megfordult és fellépett a hazai zenei, illetve színejava. A programban pedig úgy látom, hogy ez idén is így lesz. Ráadásul ugye komoly, könnyű zene, népzene, gyerekprogramok, irodalom, képzőművészet, szóval rendkívül színes a kulturális felhozatal. Hogyan szoktad megálmodni, felvázolni a fesztivált?
2: Én mindig úgy gondoltam, hogy lehet minél több művészeti ág, ugye a komoly zenén, operán, a balettem kívül, az oratóriumokon kívül, a szimfonikus zenén kívül, most már évek óta popzene, rockzene, jazz is elhangzik, mint ahogy idén is, és mindig van kiállítás, mindig van gyermekműsor, mindig van színház, mindig van népzene, egy nagy vásár van, a vásárban egy nagy színpad van felállítva. Hát idén például a komoly zenét a győri filharmonikusok képviselik, Madaras Gergely vezényletével, illetve a szombathelyi Szavárja, Németh Pál vezetésével, Szent István oratóriumot adnak elő Kádárától, de a jazz képviseli a Budapest Jazz Orchestra a Tóth Verával, a népzenét a Vujicsics együttes, a gyermekműsort a Grillus Vilmos, a könnyebb zenét az Iván Ende Parazol és a Deák Bill Gyula, tehát a blues is elhangzik, igazi rockos blues, a színházat, a Maladipe színház a Penelope előadással képviseli, de közben lesz íróvasó találkozó Spíró Györgyel és Szakonyi Károllyal. Hát szóval igyekeztünk minél színesebb programot összeállítani, hogy minden műfaj kedvelőinek legyen a kedvére, és egy igazi kézműves vásár is van. Az egész fesztivál tulajdonképpen egy 100-150 méteres körbe zajlik Kalocsa központjában, és igazi fesztivál hangulat van. Sőt, még a Zenakadémia részéről még jönnek népzenészek, jazzmuzsikusok, tehát ott reggeltől estig programok hada fogadja a látogatókat.
1: Amellett, hogy a Kék Madár szervezésének a finisében vagy, még Fagott azol is, nem csak a Kék Madár Fesztivál, hanem azon kívül is. Mesélsz egy kicsit erről?
2: Hát igen, most úgy jött ki a lépés, hogy most már vagy 10 napja egy koncertturnén vagyok, Múlt héten remek szombathelyi Szavária zenekarra játszottam Vajda Gergő vezényletével, Hidas Fügyesnek a második fagott versenyét, vonózenekari fagott versenyét játszottam pénteken, ugyanazon a koncerten még ott Lezsőnek a remek nagyzenekari fagott versenyét játszottam, Lezső is bemutató volt. Majd átjöttem Győrbe, és itt most ma a győri filharmonikusokkal két vőádi fagott versenyt játszok el, Madaras Gergely vezényletével holnap Moson-Magyaróváron játszom ugyanezt a programot el, két vőádi fagott verseny, és holnap pedig Kalocsán ez lesz a nyitó koncert a Szent István templomba, úgyhogy most úgy jött ki, hogy egy hét alatt 8 fagott verseny. Jó, mondjuk abból a vőádik azok ismétlődnek, de hogy ez ilyen erős magyarországi turné, de hát remek zenekarokkal, és remek karmesterekkel, és remek zenékkel.
0: Lakatos György fagott művészt hallották a Kalocsai Kék Madár Fesztivállal kapcsolatban, és ha már említette Vivaldit, akkor idézzük most Vivaldit is az ő játékában. Az 545-ös jegyzékszámú G-dur oboa fagott kettős versenyének első tételét hallgatjuk meg, Hadadi László és Lakatos György a két szólista, az Erkel Ferenc Kamarazenekar játszik, művészeti vezetőjük Áldor Rili. Budapesten a Zeneakadémia nagy termében készült ez a felvétel 1994-ben.

Antonio Vivaldi G-dur oboa fagott kettős versenyének első tételét játszotta Hadadi László és Lakatos György az Erkel Ferenc kamarazenekarral. Liszt Ferenc harmadik magyar rapszódiája következik, és Michele Campanella zongorázik, hát ezzel a névvel valószínűleg bizonyára megkérdezték már többször, hogy is nem is a La Campanellát játsza? Hát nem, a harmadik Liszt rapszódia következik most az előadásában.

Liszt Ferenc harmadik magyar rapszódiáját játszotta Michele Campanella, és egy igazi híresség következik: Mozart 550-es nagy G-moll szimfóniájának első tétele. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik, Kocsis Zoltán vezényel.

0: Hát sok mindent lehet mondani a Mozart korabeli bécsi zenei életre, például azt, hogy a városban több zongoratanár működött, mint orvos, de hogy egy bécsi közönségnek vagy koncertszervezőknek erre a szimfóniára nem volt igénye, és Mozart 3 évig élhetett úgy, hogy ezt a szimfóniát nem tudta elintézni, hogy bemutassák, az azért elég szomorú. 1 perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Már javában tart a 37. budapesti Bach hét, de még nem késő felvenni a fonalat. A helyszín a budapesti Deák téri evangélikus templom, a fesztivál művészeti vezetője pedig Kamp Salamon karmester, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos egyházzenei igazgatója. Vele beszélgetett a részletekről Várgedő Anna.
2: A Bach hét kellős közepén járunk, ez jó pillanat az összegzésre. Milyen tapasztalatokat szűrt le az eddigi évek fesztiváljaiból? Van esetleg olyasmi, amiben az idei Bach hét eltér a korábbiaktól?
3: Különösebben nincs olyasmi. Ezek nagyon jól beváltak. Részint a szervezésben is az, hogy van orgonaest, cemballoest, hegedűest, kamarazeneest, cellóest is. Állandó jelleggel az egész rendezvényünk mindig kantáta esttel zárul. A kantáta estet azért tartottuk fontosnak, mert a Bachi életműben a második lipcsei évfolyam az egy korál kantáta évfolyam, ez körülbelül 40 kantátát tartalmaz, és ezekben kiemelkedően fontos szerepe van a kórusnak. Tehát kézenfekvő volt, hogy a Lutherániával ezt a sorozatot elkezdjük, és idén fogjuk befejezni pontosan ezzel a 2 kantátával, a 180-assal és a 192-es kantátával, és így módon elhangzott az évek során a teljes második lipcsei évfolyam. De itt talán megemlíthetem azt is, hogy kezdettől fogva az volt a vállalkozásom, hogy a Deák téren, mégpedig istentiszteleti keretben szólaljon meg az összes Bach egyházi kantáta, és éppen az idei esztendő az, amikor ennek a sorozatnak a végére értünk. Ezt én nagyon fontos és kiemelkedő dolognak tartom, hiszen nem hangversenyteremi környezetben kiragadva a műveket eredeti helyükről, hanem éppen a vasárnapi istentiszteleten, ahová a mester ezeket szánta és írta, és mégpedig az egyházi esztendő sorrendjében meghatározott vasárnapokra. Így igyekeztünk mi is ezt a teljes életművet, amely az egyházi kantátákat öleli fel, bemutatni.
2: Aki most csatlakozik be a fesztiválba, zenekari koncerten is részt vehet.
3: Még megelőzőleg van csütörtökön egy hegedű estünk, amelyen Ábrahám Márta játszik. Ő is több ízben játszott már a Bach héten, és tudom, hogy egész művészi tevékenységének középpontjába állította a bachi hegedű műveket. Olyannyira, hogy Dukai Barnabással együtt közösen jelentettek meg cikkeket, könyveket is ebben a témában, amely kifejezetten a hegedű szerepét tárgyalja a bachi életműben. És valóban június 5-én pénteken kerül sor a zenekari estre. Én azt hiszem, hogy nagy megtiszteltetés az, hogy a Liszt Ferenc Kamara Zenekar most már másodjára lép föl nálunk. A 6. brandenburgi versenyt játsszák, és a 3. brandenburgi versenyt, illetve a fuga művészetéből részleteket. Nem csak Magyarországon, hanem azt hiszem, hogy világhírű együttesről van szó, aki hosszú évtizedeken bizonyította azt, hogy a legmagasabb szinten tudnak megszólaltatni bármelyik zenetörténeti korból bármilyen művet. Úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy idén ismételten itt lesznek velünk. És ugyanígy a tavalyi évben lépett fel nálunk Devics Gergely is, szintén gyönyörű estet, szóló estet adott, ezért idén is meghívtuk, így szombaton 19 órakor az ő szóló estére kerül sor, kitűnő, kiváló fiatal művész. A kantáta est szólistáit még szeretném megemlíteni, hiszen ők rendszeresen vettek részt a 200 egyházi kantáta előadásában is, Lökösházi Mária a szoprán, Sök Atala az alt, Megyesi Zoltán a tenor, és Hámori Szabolcs a basszus, Mekis Péter orgonán játszik a kontinó szólamot, és a Lutheránia ének és zenekar működik közre, amelynek koncertmestere Fenyvesi Andrea.
0: Kamp Salamon beszélt a hátralévő programokról a budapesti Bach héten, és ha már szóba kerültek a brandenburgi versenyek, hallgassunk mi is bele egy kicsit. A hatodik brandenburgi verseny harmadik tételét játssza a Liszt-Ferenc Kamarazenekar, Rolla János a hangversenymester.

Johann Sebastian Bach 6. brandenburgi versenyének befejező tételét játszotta a Rolla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekar. Most César Franck A-dur szonátájának második tétele következik, ez eredetileg egy hegedű zongora szonát, ami most fúvola zongora változatban halljuk. Hát nem tudom, hogy a hegedűnek vagy a fúvolának mennyire nehéz, a zongora szólamot játszottam, az ebben a második tételben azért embert próbáló. Emmanuel Pau és Eric Le Sage játszik.

César Franck A-dur szonátájának második tételét játszotta Emmanuel Pahu és Eric Lesage. Cseh zenével folytatjuk, Antonin Dvorák cseh szvittjével, a polkát játssza a lozanni kamarazenekar, Armin Jordan vezényel.

Ez volt a Polka Antonin Dvorák cseh szvittjéből, az Armin Jordan vezette, lozanni kamara zenekar játszott. És akkor most jöjjön a Patikus, Joseph Haydn operájából egy részlet, Volpino áriája szól a harmadik felvonásból. Patricia Petitbon énekel, a koncertok Köln játszik, Daniel Harding a karmester.

0: József Haydn apatikus című operájának harmadik felvonásából szólt Volpino áriája Patrizia Petibon énekelt, a koncertó Kölnt Daniel Harding vezényelte. 3 perc múlva lesz 4:30, hamarosan kezdjük a játékainkat.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
3: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi traviátája, Puccini pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálásáról, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó már a mozikban. Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
6: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm újra a Muzsikáló délután hallgatóit, Uzsali Bence vagyok. Elérkeztünk a mai játékainkhoz, most először a nyereményjáték lesz, utána a szavazós játék, és 17:30 pedig a tippjátékunk. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak. Mondom is a nyereményeinket. Június 5-én pénteken, tehát holnap este 8 órakor a Szent István Bazilikában a pénteki orgona koncertekre van egy páros belépünk. Szotyori Nagy Gábor, Tóka Ágoston, Kapi Zsuzsanna és Borsodi László játszik csupa örökzöld tételt a zenetörténetből. Ez holnap este a Szent István Bazilikában. Holnap után szombaton este 8-kor az Opus Jazz Clubban lesz a Catalan Jazz on Tour című koncert. Az Angi Obin Quintet érkezik. Ő egy panamai születésű, jelenleg New Yorkban élő, klasszikus fuvolán kezdő, de jazz felé forduló valaki, akinek egy quintetje van, és ők lépnek föl Budapesten 6-án szombaton este. A harmadik koncertünk június 12-én pénteken este 7 órakor lesz az Óbudai Társaskörben, Hangfestés 2, zene és képzőművészet egy palettán a Quartetto Speranza koncertje. És akkor van még egy tárgynyereményünk is, egy cselló, fagot, ének, fuvola összeállítású jazz CD, a címe pedig Bruno Lapin. Tehát egy CD-nk és 3 féle koncertre van belépünk. 5-e Bazilika, 6-a Opus Jazz Club és 12-e Óbudai Társaskör. A játékzenénk Szergej Rachmaninov második zongora versenyének első tétele lesz. A kérdés pedig a következő. Mi a közös Rachmaninov második zongora versenyében, Beethoven patetik szonátájában és Mahler feltámadás szimfóniájában? Megismétlem, mi a közös Rachmaninov második zongora versenyében, Beethoven patetik szonátájában és Mahler feltámadás szimfóniájában? A második zongora verseny nyitó tételét Nikolaj Luganszky és a Birminghami Szimfonikus Zenekar játsza, Szakari Orámú vezényel.

Rachmaninov második zongora versenyének első tételét játszotta Nikolaj Luganszky és a Birminghami szimfonikus zenekar Szakari Orámó vezényelt. A kérdés pedig az volt, hogy mi a közös Rachmaninov második zongora versenyében, Beethoven patetik szonátájában és Mahler feltámadás szimfóniájában. Minden ilyen tág kérdésnél persze több jó megoldás is lehetséges. Mondom a jó megoldásokat, hát amire én gondoltam, és legtöbben ezt is írták, a C-moll, hogy ez mind a három egy C-moll hangnemű darab, de írtak még olyan hasonlóságot, ami mindegyikre igaz, például, hogy mindegyik a sötétből megy a fény felé, mindegyik erőteljes emberi küzdelmet jelenít meg, és például, hogy mindegyik szerepel filmzeneként is. Többen írták azt, hogy mindegyik második darab, de a feltámadás szimfónia való második, a C-moll zongora verseny valóban második, a patetik szonáta viszont nem második, csak az Opus 2-es sorozatban is már több szonáta van, és utána még van az Opus 7-es, meg a 3 Opus 10-es, és csak Opus 13-mal jön a patetik. Szóval sok helyes megfejtést kaptam, mondom a nyerteseinket, Schmidt Péter, Szabadi Péter, Borvendég János Sebestyén és Krasznai Péter. Most nézem, hogy ma úgy látszik a Pétereknek kedvezett a szerencse. Folytatjuk a játékot a szavazós játékkal, méghozzá a mai aktualitásokkal kapcsolatban. Hát talán nem kell messzire menni, hogy milyen aktualitás van így június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békeszerződés aláírásának az évfordulója. És hát olyan nagyon sok zenemű nem született ezzel kapcsolatban, de talán nem gondolunk eleget arra, hogy Dohnányi Ernő ünnepi nyitánya az tulajdonképpen erre is reflektál, hiszen ugyan Pest-Buda és Óbuda egyesítésének ünnepére írta, és három zenekar egyesül, a himnusz, a szózat és a Dohnányi által komponált Magyar Hiszekegy dallamával, és hát ezzel a Magyar Hiszekeggyel, ami viszont kifejezetten trianon ihletésű mű, tulajdonképpen ez a mű is sokkal inkább a nemzeti összetartozásra reflektál, mint Budapest egyesítésére. Szóval Dohnányi ünnepi nyitánya az első lehetőség. A másik, hogy 1966-ban, tehát 60 évvel ezelőtt született Rómában Cecilia Bartoli szoprán énekes, Vivaldi Griseldájából hallgathatnánk meg vele az Agitata da Due Venti kezdetű áriát. És a harmadik, hogy a keresztény vallásban ma van úrnapja, tehát Jézus testének és vérének ünnepe. Ehhez viszont elég sok mű kapcsolódik, hiszen tulajdonképpen minden oltári szentség himnusz erről szól. Hát a leghíresebb ezek között Mozart Ave Verum korpusza, ami ráadásul egyébként szintén egy ilyen júniusi napon született, mint amilyen ma is van. Szóval Dohnányi ünnepi nyitánya, Vivaldi Griseldájából az ária Cecilia Bartolival, vagy pedig Mozart Ave Verum korpusza. Ezt hallgassuk meg, vagy melyiket hallgassuk meg, írják meg, ameddig hallgatunk egy kis filmzenét. A Karib-tenger kalózaiból szól a Fekete Gyöngy átka című részlet, Klaus Badelt a zeneszerző, a Hollywood Studio Symphonyt Blake Neely vezényli.

A Karib-tenger kalózai című film zenéjéből szólt a Fekete gyöngyátka. A zeneszerző Klaus Badelt volt, a Hollywood Studio Symphonyt Blake Neely vezényelte. Érdekesen alakultak megint a szavazatok, egy ideig Dohnányi vezetett, aztán utána felzárkózott mellé Mozart és Bartoli, és hát végül is Vivaldi és Bartoli páros nyerte a mai szavazásunkat, úgyhogy Vivaldi Griselda című operájából halljuk az Agitata da Due Venti kezdetű áriát, a ma 60. születésnapját ünneplő Cecilia Bartoli énekel a Sonatori della Gioiosa Marca együttes kíséretében.

Vivaldi Griselda című operájából szólt az Agitata da Due Venti kezdetű ária, Cecilia Bartoli énekelt, a Sonatori della Gioiosa Marca együttes kísérte. Bartoli egyébként egy nagy kutató, aki egy nyilatkozatában azt mesélte, hogy ő könyvtárakba jár nyaralni, és Vivaldi operákat kutat, és úgy jön haza, hogy legszívesebben mindenkinek elmesélni, hogy micsoda gyönyörű tájakon járt. Purcell a Tündér királynőjéből következik most az ária és kórus a negyedik felvonásból, a Lézár Florisson együttessel, William Christie vezényel.

0: Harry Purcell a Tündér királynő című művének negyedik felvonásából szólt az ária és kórus a Lézard Florizon együttes előadásában William Christie vezetésével. Ennél Purcell írt nyilván jóval fajsúlyosabb műveket is, de most ez a Vivaldi ária után egészen kis könnyednek hatott ez a kis részlet. Hamarosan hírek következnek, és a hírek után folytatjuk a zenehallgatást, 17:30 pedig várom önöket a tippjátékkal. Most 5 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett is, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. A határon túli magyar lakta területeken is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a nap egyszerre emlékezés a trianoni tragédiára, valamint a magyarság megmaradásának ünnepe is. Az alkalomból Kelemen Hunor, az RMDS elnöke üzenetében úgy fogalmazott, bár a múlt fájdalma nem tűnik el, a hit, a kitartás és az új nemzedékek ereje mindig erősebb. Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti összetartozás nem elsősorban a múlt felidézését, hanem a közös jövő építését jelenti. Budapesten tárgyalt Mihály Martin írminiszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló Mihály Martin miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban is ellenérzéseket váltott ki. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. A pontos idő 17 óra 4 perc. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június 5-e és 30-a között a Műpában.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
2: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a Műpában.
5: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bence vagyok. Emily Mayer zenével folytatjuk a D-moll zongoratrió negyedik finálé tételét játssza a Hannover zongoratrió.

Emily Meyer D-moll zongoratriójának befejező tételét játszotta a Hannover zongoratrió. A műsor elején szóba került a kalocsai Kék Madár Fesztivál, és a Kék Madár, mint a boldogság szimbóluma, most jön egy Kék Madár című kórusmű. Charles William Stanford a zeneszerző, a szövegíró pedig Mary Elizabeth Courage. A magyar szöveg így hangzik: egy tó kék lett a hegy alatt, s míg partját némán néztem én, láttam vizén egy madarat. A szárnya kék volt, mély a kék. Végül mély kék lett a táj, kék tükre lengett fent s alant. Tova repült a kék madár, s emléke bennem itt maradt. Az Oxfordi Magdalen College kórusa énekel, Mark Williams vezényel.

Tova repült a kék madár, s emléke bennem itt maradt. Így ér véget ez a mű. Charles William Stanford volt a zeneszerző, a Kék madár című művét énekelte, az Oxfordi Magdalen College kórusa, Mark Williams vezényelt. Most az öreg Mozart gyermekszimfóniája következik, Leopold Mozart a zeneszerző, és az első tételt játssza a Rolla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekar.

Leopold Mozart gyermekszimfóniájának első tételét játszotta a Liszt Ferenc kamarazenekar, Rolla János volt a koncertmester. Puccinivel folytatjuk, a Turandot harmadik felvonásából szól Liu áriája, Angela Georgiou énekel, a milánói Verdi Színház zenekarát Andon Coppola vezényli.

Puccini Turandotjának harmadik felvonásából énekelte Liu áriáját Angela Georgiou, a milánói Verdi Színház zenekarát Anton Coppola vezényelte. Bécsi esték következnek, Schubert az eredeti Liszt, zeneszerző Liszt Ferenc az átdolgozó, a hatodik darabot, a Vals Caprice-t halljuk, Jevgenyi Kiszin zongorázik.

0: Franz Schubert által készített keringőt hallottunk Liszt Ferenc feldolgozásában, ha a bécsi esték 6. tételét, a Vászkápriszt játszotta Jevgenyi Kiszin. 5:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amikor egy ismeretlen műről lehet megmondani, hogy vajon ki lehet a zeneszerző, vagy melyik korszakban született a mű. Az elérhetőségeink most is a szokásosak, 0630303030 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Nem igazán ismert zeneszerzőről van szó, de annyit segítek, hogy 1791-ben ezen a napon hunyt el. Hallgassuk a zenéjét!

Ez volt a mai tippjáték zenénk. Egy ideig nagy hallgatás volt a válasz, már-már azt gondoltam, hogy talán túl nehéz lehetett a dolog, pedig még segítettem is. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg mindenki lelkesen kereste a segítség kapcsán, hogy ki lehet az a zeneszerző, aki 1791. június 4-én hunyt el, és aztán sokan meg is találták. Ha valaki esetleg fejből tudta, akkor azelőtt megemelem a nem létező baseball sapkámat is. Szóval a zeneszerző Benggráf József volt, aki osztrák születésű volt, de élete egy jelentős részében Magyarországon alkotott, Pesten hunyt el, és mint ilyen a bécsi klasszikus stílusban alkotott, az A-dur vonós négyesét játszotta a Festetics vonós négyes. Köszönöm, hogy játszottak velem, és játszanak velem holnap délután is. És itt van a június, nem csak a naptárban, hanem a Muzsikáló délutánban is, és Csajkovszki az Évszakok című sorozatában is. Ott minden hónaphoz van egy-egy zene, a júniushoz egy barkarola van, ezt hallgatjuk most meg Mihály Pletnyov zongorajátékában.

Egy melankolikus hangulatú júniust hallottunk Csajkovszki az Évszakok című sorozatából, Mihály Pletnyov zongorázott. Telemann párizsi kvártetjei közül az ötödik A-durból szól most az ötödik tétel, a Pavit, a Florilégium együttes játszik.

Telemann 5. párizsi kvártetjének 5. tételét játszotta a Florilégium együttes. És egy nyitánnyal zárunk, Mozart varázsfuvolájának nyitányát játssza a londoni klasszikus zenekar Roger Norrington vezényel.

0: Mozart varázsfuvolájának nyitányával ért végét a mai muzsikáló délután, a londoni klasszikus zenekart Roger Norrington vezényelte. Most egy időre elköszönök, kezdődik az új zenei újság, aztán egy kicsit megint visszaveszem a szót a muzikaszakrában, és este pedig a Dán Nemzeti Énekegyüttes hangversenyét közvetítjük, illetve a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjét. Érdemes velünk maradni akkor is. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is további szép estét, jó rádiózást kívánok, várok önöket majd holnap délután is. Viszont hallásra Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Dán Nemzeti Énekegyüttes hangversenyét hallgathatják meg. Csodálatosan változatos kórus zenei csokrot nyújt át a kórus a korai reneszánsztól egészen napjainkig a neves lett karmester Krista Ódere irányításával. Húsvéti templomi muzsika. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Péntek este Kovács Endre orgonál. 90 éves lenne a budapesti orgonaművész, aki komoly zenei hangversenyrendezőként is működött. Most egy 1998-as Mátyás templomi koncertjét idézzük születésnapja alkalmából. Orgona muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
3: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje ma 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Cavacos helyett Rózsalovag Grazban, Cartellieri és Riba. Ezek mai főbb témáink. Kicsit visszamegyünk az időben, május 25-i koncertről beszélgetek most Csengeri Kristóffal. Leonidas Cavacos, ő volt meghirdetve, de hát aztán a Cifra Fesztiválon ez a koncert nagyon megváltozott. Hogyan is?
6: Igen, hát nagyon nagy várakozás előzte meg Cavacos várt fellépését, mert elég régen járt Budapesten, és hát nagyon szereti a közönség az ő nagyszerű hegedű játékát. Karmesterként is ismerjük őt, és mindkét minőségében pompás teljesítmény nyújt. És ráadásul tegyük hozzá, hogy Enrico Pácséval, ezzel a nem olyan nagy nevű, de a ma élő muzsikusok között az egyik legkiválóbb kamarazenészként számon tartott művész, ővele érkezett volna Cavacos, és hát ő is egy kivételes rangú muzsikus, Cavacosnak egyébként rendszeres partnere. Cavacosnak betegség miatt le kellett mondania a koncertjét, pár nappal a koncert előtt derült ez ki, és Baráti Kristóf volt az, aki vállalta, hogy beugrik helyette, igazán bravúrosan. Enrico Pácse viszont eljött, és hozzáteszem, hogy a Baráti Pácse párost már hallottuk. 2014-ben a Műpában adtak egy szonáta estet, most visszakerestem az interneten, ismerik egymást régről, és összeszokott, ha úgy tetszik, kamara partnereknek tekinthetők. A műsor, elmondom, hogy mi lett volna az eredeti, mert abból lehet látni, hogy mennyire megváltozott minden egyetlen szám kivételével. Cavacos és Pácse előadta volna Mozart émol hegedű zongoraszonátáját, utána Sostakovics opus 134-es hegedű zongoraszonátáját, ez egy nagyon jelentős kompozíció, Schubert hámorrondóját és végül Stravinsky divertimentóját. Ehelyett Baráti Kristóf és Pácse eljátszotta a Mozart művet, valóban híven az eredeti műsorhoz, César Franck Ádúr szonátáját, tehát ki nem örül, hogyha hallhatja, és a második részben Saint-Saëns bevezetés és Rondo Capriccioso című kompozícióját, illetve Ravel cigányját, de ezt a két művet már nem Pácse társaságában szólaltatta meg Baráti, hanem Balázs János zongorázott ebben a két kompozícióban. Na most ez teljesen elég lett volna, bár egy kicsit rövid lett volna a második rész, de hozzáteszem, hogy tudván, hogy milyen nagyszerű két művészről van szó, a közönség úgyis adatott volna legalább három ráadást. Tehát gyönyörűen kikerekedett volna a koncert, de nem, ehelyett még kaptunk közvetlenül a szünet után Dvorzsák Cigánydalok című dalciklusából az Eda arra tanított anyám című darabot Boldocki Gábor trombita szólójával és Balázs János zongora kíséretével, majd pedig Hubay Jenő negyedik csárda jelenetét, a Helyre Katit, szintén Boldocki Gábor játékával és szintén Balázs János kíséretével. Na most ezzel az a probléma egyrészt, hogy nagyon furcsán hat. Hozzáteszem rögtön magam szavába vágva, hogy a közönség remekül fogadta ezt a változtatást. Tehát egy szava nem volt a közönségnek, ha szabad így mondani, és nagy-nagy tapsal jutalmazta az egyébként pompás előadásokat. Tehát még egyszer, ez itt két ráadás szám, jegyzem meg halkan, és egy koncert közepébe beékelni, egy hegedű zongoraest közepébe két ráadás számot, amely ráadásul trombitán szólal meg. Ez az én számomra kicsit kimerítette az abszurd fogalmát, és valóban az én számomra úgy is hatott. Tehát azért szerintem mindent nem kellene. Ezen túlmenően pedig nem szeretnék udvariatlan lenni Balázs János iránt, de azt gondolom, hogyha egy ilyen kincs van Budapesten, mint Enrico Pace, akkor meg lehetett volna oldani, hogy a második részben is ő zongorázzon. Tudom, hogy a közönség nagyon szereti Balázs János zongorázását, ő nagyon népszerű művész, de sokszor hallja őt a közönség. Enrico Pace 5-6-7-8 év is eltelik, amíg Budapesten látogat, és tudván, hogy milyen kivételesen muzsikál, én jobban örültem volna, elnézést ezért a megjegyzésért, hogyha őt hallom a második részben. Az előadásokról. Az valami egészen különleges volt, ahogyan a Mozart és a Franck mű összekapaszkodott. Ugye az ember nem gondolná, hogy ez a két mű reflektál egymásra, de mégis az a befelé fordulás, az a bensőségesség, az a meditatív karakter, amivel mindkét művész muzsikált a legapróbb részletekre is figyelve, és egymásra rendkívüli módon, rendkívül érzékenyen reagálva, az valahogy folyton teremtett a két mű között. Lágy tónusok jellemezték mind a két kompozíciónak a megszólaltatását, nemesség, nyugalom, kiegyensúlyozottság volt a Mozart nyitó tételben, kecsesség, választékosság, a második, ez egy kéttételes Mozart szonáta, ezt mondanom sem kell, és hát a Franck műben az ugye tényleg a megszólalásmódoknak egy csodálatos gazdagságát kínálja, a nyitó tételt azt úgy szólván lassú tételként játszotta ez a két művész. Nagyon rugalmas tempóval, a scherzo viszont ehhez képest akkor óriási kontrasztot jelentett a tüzével, az erős hangsúlyokkal, a dús hegedű tónussal, a nagy lendülettel, és hát a lassú tétel pedig a címéhez méltón recitativikus volt és fantáziaszerű, improvizatív jellegű, mert ugye ennek recitativo fantázia a címe ennek a lassú tételnek. A fináléban pedig a felszabadult éneklést éreztem alapvetően meghatározónak, és azt a fokozódó energiát, amely a tétel előre haladtával egyre inkább eluralkodik a zenélésben. Ehhez a meglehetősen koherens világképhez, amit zenélésben a két művész megjelenített, hasonlóképpen nagyon koherens világképként csatlakozott a Saint-Saëns bevezetés és Rondó Capriccioso, illetve a Ravel Cigán, mert itt a virtuózitás lépett előtérbe, Saint-Saënsnál elsősorban a feszesség, az elegancia vonatkozásában, és Ravelnél pedig a tűz, a temperamentum, a szabad, deklamatorikus karakter volt az, ami uralkodott. Ugye itt már Balázs Jánossal játszott együtt Baráti Kristóf, és hozzáteszem, hogy még a koncert végén egyszer pódiumra lépett Enrico Pace is, mert akkor Barátival az ő kettejük ráadásként eljátszották Csajkovszki melódiáját, aztán szintén pódiumra lépett Boldocki Gábor, aki immár Balázs Jánossal eljátszott egy jazz standardet, és ezzel fejeződött be a hangverseny. Ami a két Boldocki produkciót illeti, azt tudom mondani, hogy én máskor is mindig úgy éreztem, hogy ő az egyik legnagyobb ma élő trombitás, tehát nem véletlen, hogy egészen kiváló zeneszerzők komponáltak és komponálnak a számára a műveket. Most is úgy játszott azzal az abszolút nemes ízléssel, és azzal a tökéletes hangszeres kivitelezéssel, amelyben egyetlen makulát nem talál a zenehallgató. Ezzel a részben hangszeres alapállással, részben pedig zenei ízlésvilággal szólaltotta meg ezt a két művet, és ez azt is hozzá kell tenni, hogy azért Hubay esetében az a tartás, amivel ő ezt játszott, az nagyon elismerésre méltó, mert ennek a műnek nem feltétlenül a legtisztább jó ízlés a zenei világa. És azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból ez lenne még a zárszó, és nem biztos, hogy nagyon kellemesen hangzó, tehát abból a szempontból, hogy ez a három muzsikus, Baráti Kristóf, Enrico Pace és Boldocki Gábor képviselt egy bizonyos fajta zenei esztétikát, azt, hogy nem lehetséges olyan pillanat, amikor feladjuk azt a fajta zenei igényességet, amely minden megmozdulásunkat vezérli, és nem létezik olyan pillanat, amelyben bármi hangszeresen megkérdőjelezhető, ebbe a kontextusba nem igazán illett bele Balázs János zongorázása, amelyben azt tapasztaltam, hogy bizonyos hangszeres elnagyoltság uralkodott, a forte dinamikai szint fölött keményé és nyersé vált a hangzás, és általánosságban azt éreztem, hogy a művész nagyon sokszor engedett minden olyan kísértésnek, ami az olcsó hatáskeresés felé terelte a játékát.
5: Ravel művét, a Cigánt idézzük Baráti Kristóffal, a zongora kísérő ezen a felvételen Magyar Valentint.

0: Rózsalovag és Grác, Mesterházy Máté.
1: Azt hiszem, kevés olyan darabja van az operairodalomnak, amelyik ennyire az időről szól, az idő múlásáról szól, és ennyire kötődik ahhoz az évhez, amelyben keletkezett, ennyire kifejezi azt az évet, amelyben keletkezett, ugye ez 1911, az utolsó béke év Európában, mert minden ellenkező hírecszeléssel szemben az első világháború nem 1914-ben kezdődött, hanem 1912-ben az első balkáni háborúval.
0: Ez számunkra 14-ben persze.
1: Igen, de a történészek megegyeznek abban, hogy tulajdonképpen az utolsó igazi béke év 1911, és ez a darab arról szól, tudjuk, hogy valami, amit megérez, hogy ez már a végét járja, hogy ez még nagyon jó, de ennek nagyon hamar vége lesz, és ez visszahozhatatlanul vége lesz ennek, és tulajdonképpen a főszereplője a darabnak, a tábornagyné is az idő múlását érzi állandóan, hogy ez az ifjúság, ez visszahozhatatlan lesz.
0: 35 éves a szövegkönyv szerint egyébként a tábornagyné, és akkor veszi észre az öregedés első jeleit, hát ez most...
1: Hát ma már ez változik, de tulajdonképpen azt veszem észre, hogy a mai rendezők egyre inkább ezt az időfaktort veszik észre a darabban, és rendezik meg a darabban. Hadd utaljak most Barry Koskinak a müncheni rendezésére, aminek a középpontjában egy hatalmas nagy óra állt, vagy egy nemrégiben Zürichben bemutatott remek rózsalovag előadásra a Deborah Warner rendezésében, ahol a színpadon állandóan visszatérő motívum volt a halálfej, a koponyák, és az előadás végén a kis szerecsen, aki befúrt, ugye ezzel ér véget a darab, ez a kis szerecsen, ez tulajdonképpen a halál, aki ottan meglesi az ifjú szerelmeseket. Állandóan ez a memento mori. Na most ez a Gráci előadás egészen eredeti módon kezeli az időt, mert azt találja ki, hogy a második felvonás, ugye az ezüstrózsa átnyújtása és a kérés, és ugye a konfliktus Oxbáróval, a Mumfordi és Sophie által, a fiatal lány által nagyon nem kívánt kérővel, tehát ez a jelenet tulajdonképpen

0: egy flashback, egy visszatekintés, a tábornagyné tekint vissza a saját ifjúkorára, amikor ő ugyanilyen Sophie volt, ugyanilyen fiatal lányként hozzákényszerítették a tábornagyhoz.
1: Aki azonban nem jelenik meg, mert vadászik valahol Szlovéniában.
0: Na várj, Szlavóniában van vadász, X-Szlavónia erdejeiben medvére vadászik, de várd ki a végét, mert ebből is lesz majd egy jópofa csattanó. Ő tulajdonképpen ebben a második felvonásban, ahol végig jelen van a tábornagyné is, Sophie-ban fölismeri a saját sorsát, és ő veti a cselt Oxbáró számára, tehát nem Octavian, a fiatal szerető lesz az, aki kitalálja a harmadik felvonáson Oxbáró leleplezését és léprecsalását, hanem a tábornagyné az, aki ezt kitalálja, és tulajdonképpen megmenti Sophie-t attól a sorstól, amit ő magának is el kell szenvednie. A csattanója a dolognak, hogy amikor egymáséi lesznek a fiatalok, és bejön Fanninál a Sophie gazdag polgár apja, és a tábornagyné újra bejön, és ugye elhangzik az a híres mondat, hogy lám, ilyen a mai fiatalság. A tábornagyné pedig egy nagy szept, egy lefelé hajló nagy szeptim ugrással, ami mindent kifejez a lemondást. Na most itt valójában nem Fanninál jön be, hanem
1: a férj.
0: Hanem a tábornagy visszajött Szlavóniából egy csomag ajándékkal, amivel a házasságban megalkuló feleségét akarja újból megvigasztalni azért, hogy távol volt állítólag Szlavóniában medvevadászat.
1: Hát ha élette volna rendezés, eddig eljutok a gondolatban, akkor már ajándékként egy órát hoz a feleségének.
0: Vagy egy koponyát.
1: Előadás.
0: Na most, amiért az ember elmegy egy ennyire bécsi darabot Grazban megnézni, ennek két oka van. Először is a Grazi operának csodálatos akusztikája van. Én sokkal jobban szeretem, mint a bécsi Staatsoperét, egy hihetetlenül intenzív és ugyanakkor nagyon intim tér a Grazi opera, pedig egy nagy ház. Újból és újból visszatérek Grazba, mert nagyon érdekes előadások vannak ott. Nemrégiben egy remek Vocceket is láttam, és hát ez is egy nagyon eredeti előadás volt. A másik fontos faktor, hogy a tábornagynét a mi Pasztírcsák Polinánk énekelte, és ez az ő nagy személyes sikere is volt, hiszen neki majdhogy nem végig a színpadon jelen kell lennie, és fantasztikus kisugárzása van színpadilag is, és hát egy gyönyörű hangon énekli a tábornagynét, úgyhogy ez az ő nagy személyes sikere is, de hát minden énekes kiváló, és hogyha megengedett bejátszásnak, persze azt a tercetet, a harmadik felvonás tercetjét javaslom, ahol a tábornagyné lemond a fiatal lány javára a szeretőjéről, és hát a két fiatal pedig megszeppenve és zavarban hebegnek, habognak, egyébként Hofmannsthal szövege itt is zseniális, és hát ez egy csodálatos zene, és hát tudjuk, hogy Richard Strauss temetésén is ez a tercet hangzott el. Kinek a vezényletével? A fiatal Solti György vezényletével. Úgyhogy ezt is tudni kell, hogy Solti ennek a Richard Strauss tradíciónak a letéteményese volt. Nos, most Grazban persze a nagyszerű előadást Vasili Krisztopoulos vezényelte a gráci filharmonikusok élén, hallatlanul dinamikusan, széles tempóskálával. A rendezőt, ezt a nagyon eredeti rendezést említsük meg, Philip M. Krenn, és hát a három énekes, akit hallani fogunk, Pasztírcsák Polina a tábornagyné szerepében, Sofia Vinnik Octavianként, és Tetyana Mius Sophie szólamában.

0: Május 28. csütörtök, Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszonterem. Két koncert is volt egymás után a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatban. Először Kovács Zétény zongorázott, vele Uzsali Bence készített riportot.
1: Ha az utolsó művet nem számítom ennek a koncertnek a műsorába, akkor azt mondhatom, hogy Scriabintól Scriabinig megyünk, Brahmson és Rachmaninovon keresztül. Hogyan állt össze ez a program?
2: A Brahmson által alkotta igazából ennek az egész műsornak a magját, és ezt a darabot még Haritai tanár úr adta nekem. Ezt ugye már nagyon régóta tanulom, ezt a darabot, és akartam eredetileg is Scriabint játszani, viszont idén volt először olyan, hogy ettől a szerzőtől játszottam darabot, és ezért nem akartuk bekockáztatni, mert kicsit izgultam attól, hogy még nem játszottam soha Scriabint, és akkor mi lesz, hogyha nem sikerül úgy, ahogy szeretném, de megtanultam még télen a Opus 16-os ötlelőt kötetet, és akkor láttuk, hogy igen, ez nekem való. A második szonátát azt nagyon szeretem, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna. Az Opus 16-os preütkötet pedig úgy jött, hogy ha már úgyis megtanultam, akkor miért ne. Meg ezek azért nagyon gyöngyszemek ezek a darabok, szóval az összes egy külön egyéniség, de mégis valahogy olyan jól összejön egy csokorba, hogy muszáj volt ezt is beletenni.
1: Másrészt, hogyha megnézem a teljes műsort, azért az opusszámok is mutatnak egy érdekességet, hogy a legnagyobb opusszám ez a Rachmaninova 33-as, de hát egyébként opusz 16-os és opusz 2, és hát van egy opusz 1-es is, egy saját szerzeményű első szonáta. Azért azt hiszem, hogy mindenkinek egy nagy mérföldkő az, amikor egy darabra ráírja azt, hogy opusz 1, és azt elsőként felvállalja, vagy koncerten eljátsza. Hogyan készült ez a mű, vagy milyen lett ez a szonáta?
2: Eredetileg ez egy prelütkötetnek indult ez a darab, ugyanis még amikor úgy elkezdtem foglalkozni komolyabban a zeneszerzéssel, akkor kezdtem úgy igazán Scriabint hallgatni. Én Scriabinnal nagyon-nagyon szeretek így azonosulni, meg nagyon tetszik az, ahogy ő írja a hangokat, meg ahogy ő vezeti a dallamokat, és ezért nagyon-nagyon sok Scriabin preludet hallgattam, de tényleg valami hihetetlen mennyiségűt. És akkor gondoltam, hogy én is elkezdek írni preludöket, mivel azok ugye rövidek, nagyrészt karakterdarabok, vagy hát nem nagy formák, és nem ilyen különböző karakterűek, mint nem tudom, mondjuk egy szonáta. És miután megírtam kettő ilyen kisebb darabot, akkor ahogy eljátszottam egymás után őket, így kezdtem észrevenni, hogy amúgy ezek tök jól mutatnának együtt, nem csak különálló darabokként, hanem mondjuk egy szonátaként. És igazából az Opus 1-es szonátának a fő témája az az egyik preüd, a melléktémája vagy második preüd, amik szerintem tökre egybe tudnak fűződni. És aztán igazából csak írtam hozzá egy kidolgozást, meg egy kódát, és a visszatérésnél meg kicsit máshogy hoztam vissza a dolgokat, mint ahogy eredetileg. Úgyhogy így alakult, de nagyon-nagyon sokat dolgoztam egyébként ezen a darabon, nagyon sokat gondolkodtam rajta, és több tanárhoz is vittem, és kifejezetten elégedett lettem a végeredménnyel végül. Ez a szonáta, ez nem az első darabom. Nagyon sok ilyen kisebb darabot írtam már ezelőtt is, csak azok nem vagyok olyan jóba azért. Meg hát írtam egy teljes zongora versenyt is, ez 3 tétel, de az, ami egészen borzasztó lett ez a darab, azzal nagyon-nagyon sok meló lenne, hogy azt egy rendes, kiadható darabként így felvállaljam. Úgyhogy ez a szonáta így csak papíron az első, és a zeneszerzés meg valahogy mindig is érdekelt olyan szempontból, hogy nagyon szerettem volna nem csak előadó művészként kifejezni magam, hanem saját alkotásokként is. Nagyon-nagyon fontosnak találom a művészetben azt, hogy a zenét, mint egy külön nyelvet használjunk, és tudjunk kapcsolni az emberekkel, és ezt úgy tudtam megtalálni a legjobban, hogyha olyat játszok, ami saját. Mert hát az előadó művészetben az a szép, hogy mindegyik darabban találunk valamit, amivel tudunk azonosulni, és így személyesen elő tudjuk adni a darabokat, de úgy igazán akkor a legszemélyesebb, ha az embernek a saját darabjáról van szó, úgyhogy ezért csinálom ezt a kettőt egyszerre.
0: Kovács Zétény Opus 1-es szonátájából idézünk most részletet.

0: A másik koncert 19.30-kor került sorra, szintén a Dohnányi Önő Zenei Központ Sapszon termében. Forgó Bogdárka és Rátkai Áron koncertjéről van szó. Várgedő Anna mindkettőjükkel beszélgetett, először Forgó Bogdárka kerül sorra.
1: Hogy emlékszel vissza a 2024-es versenyre?
2: Nagyon nagy örömmel emlékszek vissza arra a versenyre. Egy verseny az ember szakmai élete során az mindig meghatározó tud lenni, és nagyon örültem, hogy a Zeneakadémián töltött éveimbe pont beleesett ez a verseny, mert a szakmai felkészülés az mindig egy nagyon fontos mérföldkő. Igazából az ember kitűzi a hétköznapok során is a legmagasabb minőséget maga elé, de egy ilyen helyzetben különösen a legmagasabb mérce magunk elé helyezése az nagyon meghatározó, és így összegészében úgy látom, hogy az egész felkészülési időszak nagyon sokat hozzátett a zeneakadémiai éveimhez.
1: A koncerten eljátszod Beethoven G-moll szonátáját. Milyen a kapcsolat a két hangszer anyaga között ebben a műben?
2: A kamara partnerem Csalog Gábor lesz, ami egy nagyon megtisztelő lehetőség számomra. A kora klasszikában még nagyon jellemző volt, hogy a cselló kevésbé jut szólisztikus szerephez, de a Beethovennek a G-moll szonátája már olyan mű, amiben a két hangszer között elég nagy egyenrangúság van. Bár sokszor egyébként a témákat itt is még a zongora mutatja be először, de azért már technikailag is elég bátran használja Beethoven a cellónak a lehetőségeit, meg igazából a témák közötti elosztásban is eléggé kiegyenlítettek a szerepek.
1: Hogyan viszonyulsz a kamarazenéléshez?
2: A kamarazenélés mindig nagyon fontos szerepet töltött be az életembe. Igazából szerencsém is volt, azt érzem ezt illetően, mert sikerült az életemnek egy korai szakaszában már összetalálkoznom olyan kamarapartnerekkel, akikkel azóta is együtt játszunk. Illetve abba külön szerencsém van, hogy a legközelebbi barátaim. Van a zongorás triónka, Trió Mikrokozmosz, akikkel 7 éve kamarazenélünk együtt, és ez a felállás nagyon fontos szerepet tölt be az életemben.
0: Forgó Bogdárka műsorából most Kramp szóló szonátáját idézzük.

0: Rátkai Áron következik.
1: Áron, te mit vittél magaddal útravalóként ebből a 2024-es versenyből?
2: Elsősorban az, hogy koncentrált felkészüléssel elég messzire lehet jutni, és nagyon élveztem, hogy ott egy viszonylag nagyobb anyaggal kellett egyszerre készülnöm, és engem így inspirált, meg motivált ez a lehetőség, hogy koncertszerűen így fellépek ezekkel a művekkel. Azt vittem magammal, hogy érdemes beletenni az energiát.
1: Most Debussy és Franck szonátái szerepelnek a műsorodon. Miért ezt a két művet állítottad párba?
2: Egészen jó párosítás szerintem. Cselista kollégák is szerintem gyakran játsszák együtt. Mindeket ugyan francia mű, kicsit más a korszak, de valahogy a lelkülete valahol így a mélyben azonos. Tényleg teljesen más karakterű darabok, de ez így jól működik ilyen francia blokkként. Már korábban dolgoztam ezekkel a művekkel, gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lenne, hogy ezt a két művet most egyben prezentáljam. Franknak a műve ugye inkább még ez a romantikusabb hangvétel. A hasonlóság az, hogy ott is megképesztő harmóniákkal dolgozik a mester, de ott még a forma az nagyobb egységben működik, és máshogy nyúl hozzá az ember, de a Debussynél már ilyen fragmentáltabbak. Egész darab, meg a tételek is, tehát ott csak így jönnek-mennek a témák, motivumok, meg karakterek, és még sokkal sűrűbb, meg színesebb.
1: Franck Ádúr szonátája eredetileg hegedűre íródott. Hogyan működik Gordonkán?
2: Először, amikor találkoztam ezzel a darabbal, az Jacqueline Dupré és Barenboim felvétele volt, ami nagy hatást tett rám még fiatal kamaszként. Erős hatás, meg szíves szóló, és nekem így maradt meg először, mint cselló szonáta, de aztán ugye közben rájöttem, hogy ezt hegedűre írták, és persze nagyon jó azt is hallgatni, meg inspiráló, de egyértelműen nekem ez közelebb áll a szívemhez.
1: Ki lesz a partnered? Ki lesz a zongorista?
2: Szohely Jamaga, ami lesz a fantasztikus zongorakísérőm. Vele egyébként már 4 éve együtt zenélek itt a Zeneakadémián. Ő az osztályunknak a hivatalos zongorakísérő, és elképesztő teljesítmény nyújt mindig, és bármikor lejátszik, szóval nagy öröm vele együtt dolgozni mindig.
1: Szó esett már itt a felvételekről. Téged inspirál, vagy inkább megköt az, hogy mások hogyan frazeálnak és hogyan közelítenek meg egy művet?
2: Mindenképp inspiráló hallgatni egy-egy felvétel, de közben felállít egyfajta standardet, vagy egy ilyen lécet. Szóval nem lehet felvételeket leutánozni, meg nem is kell, de mindenképp egy jó iránytű, hogy a többet látott nagy művészek hogyan gondolkodnak ezekről a darabokról, mit hogyan formálnak. És hát ezeket próbálom aztán ezekből tanulva a sajátomat valahogy megszülni. És ez még nincs kész természetesen, de ez így majd így az évek alatt remélem, hogy beérik.
0: A Franck szonátából hallanak most részletet.

0: Haydneum egyházzenei fesztivál, megint megtanultunk két nevet, Cartellieri, illetve Riba. Minden információt elmond nekünk erről Bóka Gábor.
1: Megtanultunk egy nevet, és egy névről pedig megtudtunk sokkal többet. Cartellieri neve az, amit én most hallottam életemben először, Antonio Casimir Cartellieri a teljes neve. Olasz származású, pontosabban apai ágon olasz származású, anyai ágon lett származású lengyel komponistáról beszélünk, aki azonban életének egy jelentős részét Csehországban és Ausztriában töltötte. Tulajdonképpen kortársa volt a majd mindjárt bemutatandó Ribának, a 18. század végén, 19. század elején élt. Hogyha nagyon röviden szeretném a benyomásaimat, az egyetlen egy most megismert műve, La Purificazione di Maria Vergine című, egyébként igen terjedelmes, 90-100 perces, vallásos témájú, Jézus gyermekkorának két epizódját feldolgozó oratóriuma alapján elmondani. Szóval a korai Mozart hangvétele az, ami visszaköszön, nem általános értelemben, hogy a bécsi klasszicizmusnak egy korai formája, hanem egészen konkrétan Mozart stílusát, a korai, vagy hát mondjuk, hogy a fiatal felnőtt Mozart stílusát vélem visszahallani. Nagyon jó színvonalú zenét hallottunk, talán ugye a zsenialitás az, ami hiányzik belőle, az a szikra, amitől igazán egyedi, igazán különleges lesz a zene. Vele szemben hallottuk Jakubján Ribát, ő cseh komponista, egész életében Csehországban élt, mégpedig Csehországnak a csehek által lakott területén, ez fontos hangsúlyozni, hiszen nagyon sok cseh zeneszerzőt német-osztrák területen foglalkoztattak, vagy pedig német-osztrákként tartjuk esetleg őket számon. Nos, Riba nem ilyen, és a számon tartjuk igét nem véletlenül használtam, mert neki van egy műve, amit azért legalábbis Csehországban nagyon is jól ismer mindenki. Ez a bizonyos több címen is futó cseh karácsonyi mise, kis pásztor mise, sokféle színváltozata van, és nagyjából fél évvel ezelőtt egy összehasonlítás keretében én még meg is említettem ezt a művet egy kritikámban itt a Bartók Rádión. Egy olyan darabról van szó, ami tulajdonképpen nem mise, hanem egy cseh nyelvű feldolgozása Jézus születése történetének. Egy kedves naivitással megkomponált darab. Kevesen tudjuk, akik akár szuprafon lemezről, akár élő előadásból ismerjük ezt a művet, hogy mást is írt Riba. Egyébként rengeteg sok művet írt egészen kis cseh városoknak a zenélő közösségei számára, mint például a most felhangzott Stabat Matert. Teljesen más típusú zene ez, mint Cartellieri-é volt. Noha nagyjából egy időben éltek. Riba is egy elég rövid életű komponista volt, ő is a 19. század elején halt meg. Sokkal több benne a zeneszerzői fogyatékosság, ha szabad ezt mondanom. A mesterségbeli tudásnak bizonyos korlátja, viszont több benne az egyéniség is. Több benne egyrészt a jellegzetesen csehes dallam vagy harmónia fordulat megelőlegezi egy kicsit a 19. század nagy cseh zeneszerzőinek, Smetanának, Dvorzsáknak, vagy akár a 20. századból Janáceknek a jellegzetes őket összekötő hangvételét, de vannak benne jellegzetesen ribás fordulatok is, amelyek visszaköszönnek az eddig egyetlen általam ismert művéből, vagy akár kölcsönhatásban állnak vele. Pedig nyilvánvaló, hogy ebből a műből, ami egy Stabat Mater, a latin szövegnek a megzenésítése, hiányzik az a fajta naivitás. De megvan benne ugyanaz a szöveg iránti mély tisztelet, mély elköteleződés, a szövegből való kiindulás és egy valami nagyon mély zeneiség, ami áthatja Riba kompozícióit, akit egyébként Csehországban, vagy legalábbis a szűke pátriájában nagyon is számon tartanak, és nagy, azt is mondhatom, hogy kultusza van, nem függetlenül attól, hogy tragikus módon fejezte be az életét. Nos, ennek a két kompozíciónak az egymás mellettisége talán már az eddigiekből is kiderült, érdekes módon egészítette ki egymást. A szikrát hiányolhattam a nagyon profi Cartellieri oratóriumból, ezt megkaptam Ribánál, itt voltak apróbb döccenők, az előadás azonban mind a két művet megnemesítette. Ezen a koncerten a Helsinki Barokk Zenekar vezetőjével, Aapo Häkkinennel lépett fel, egy kiváló együttest ismerhettünk meg ennek a két előadásnak az alapján. Tudtunk már róluk eddig is, de személyesen én még élőben nem hallottam őket, és ha félretesszük azt az ügyszeretetet, hogy két ilyen ismeretlen, és egyébként nem is az ő szűkebb érdeklődési körükbe tartozó szerzőtől ilyen nagyságrendű műveket ennyire gondosan betanultak, akkor is észre kell vennünk, hogy a nagy nyugati régi zenei együttesek ez mindenben felnövő, és velük mindenben versenyképes együttest hallhattunk most. A Purcell kórus csatlakozott hozzájuk, ugye Vashegyi György művészeti vezetésével, akik legjobb formájukat hozták. Mind a két együttes esetében azért egy kis kérdőjelet oda kell tennünk az egyetemi templomnak, a helyszínnek az akusztikai viszonyai miatt, amely budapesti templom viszonylatban abszolút a jobbak közé tartozik, de nyilván egy templomi akusztika sosem lesz olyan, mint egy hangversenyterem. Más oka van annak, hogy az ilyen helyszíneket szeretjük az ilyen művek esetében. Az énekes szólisták Lydia Teuscher, Patrick Grahl, Thomas Katajala, Cornelius Uhle, illetve Marie Zeidler. Négyen-négyen működtek közre a két darabban, összesen ugye öt szólista volt. Egytől egyig korrekt, jó teljesítményt nyújtottak, azonos szemléletmóddal közelítettek a művekhez, sem kiemelkedően nagyon jó, sem gyenge teljesítményt nem regisztrálhattunk. Azt hiszem, hogy egy jól megformált, stílusos és jó előadásnak ilyennek kell lennie. Érdemes lett volna azonban átgondolni, hogy a műsor nem túlzása egy kicsit, ami a mennyiséget illeti. Egy 8 órakor kezdődő koncertről beszélünk, és 11 óra után ért véget. Azt gondolom, hogy nagyon hosszú volt ez a műsor. Önmagában a Cartellieri darab, mint mondtam, 90-100 perc volt, és utána még egy szünet, és utána következett csak a nagyjából egy órás Riba Stabat Mater. A kényelmetlen templomi padokban ülve azért ez egy kicsit valószínűleg meghaladta a tűrőképességét sokaknak, amit a közönségnek a folyamatos fogyatkozásából is lehetett érzékelni. Biztos vagyok benne, hogy nem a zene és nem az előadások színvonala miatt távoztak ennyien.
0: Ezt előbb beszéltél arról, hogy az egyetemi templomnak az akusztikája nem a legjobb, legalábbis a mi számunkra. Nem is készült itt felvétel, úgyhogy kénytelenek vagyunk egy régebbi felvételt idézni, karácsonyi oratóriumot, tehát nem is ugyanazt a művet, ami itt elhangzott, de viszont legalább Cartellieriről a fináléját hallják ennek a darabnak. A kölni muzikus énekkarról és a Das Neue Orchesterről Christoph Sperring a karmester.

0: Xian Chunhuang, illetve Sheng Xianliu, ezeket a neveket én még nem hallottam. Most már megváltozott ez a helyzet a debreceni Kodály kórus jóvoltából. Közel a Távol-Kelet, ez volt koncertjüknek a címe. A riporter Várgedő Anna, a riportalany Kocsis Holper Zoltán.
1: Ázsiai szerzők, kórus művei. Ilyen programot nem hallunk minden este. Honnan ez az ötlet?
2: Az elmúlt években rendszeresen nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a Kodály kórushoz hívhassunk különböző kultúrákból vendégkarnagyokat. Így járt már nálunk Bob Chilcott, Bernie Sherlock, Lorenzo Donati, vagy idén például Burak Onur Erdem. Nyilván, amikor az ember ezeket a karnagyokat kigondolja, vagy megkeresi, akkor azért támaszkodik azokra a tapasztalataira, amit a nemzetközi kórusversenyeken összegyűjt, és többek között például a Taipei Filharmonikus Alapítvány is szervez egy nemzetközi kórusversenyt már jó hosszú idők óta. Így esett a választásunk arra, hogy mi lenne, hogyha a távol-keleti zenével megismerkedhetnénk egy olyan szemüvegen keresztül, aki onnan érkezik hozzánk. Úgyhogy Suyun Siek érkezik hozzánk, aki a Taipei Filharmonikus Alapítvány kamara kórusának a karnagya, ott társkarnagy, és őt kértük meg, hogy jöjjön és ismertesse meg velünk a tőlünk elég távol eső, de egyébként mindig számunkra egy kíváncsisággal társuló kóruskultúrát, mert azt is látjuk, hogy a japán, a kínai, az indonéz, tehát a tőlünk távol eső kultúrák kórusai egészen magas színvonalat képviselnek minden egyes megmérettetésen.
1: Kodály országa vagyunk, sokunkban élénken él emlékként az énekléssel átszőtt gyerekkor, bicéniumok, egyszerű kánonok, több szólamúság, és hát szinte minden korosztály számára elérhető a kórus éneklés valamilyen formája. Hogy néz ki ugyanez Ázsiában?
2: Nyilván csak benyomásaink lehetnek azokból, amiket látunk például itt a Magyarországon megszervezett nemzetközi versenyeken, vagy Európa szerte számos területen, amikor megjelennek az ázsiai énekarok, hihetetlen magas színvonalat képviselnek. Azt is lehet tudni, hogy Kínában nagyon szeretik és előszeretettel alkalmazzák is a Kodály koncepciót. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a fajta közösségi éneklés, a minőségi, tiszta éneklés, az együtt éneklés a távol-keleti kultúrákban nagyon erős kórusokat eredményez, amiket hallhatunk ezeken az alkalmakon.
1: Milyen tulajdonképpen ez a zene? Vannak-e benne az egyes műveket összekötő mintázatok, stiláris jellegzetességek, vagy éppen az európai fül számára kihívást tartogató pillanatok?
2: Aki bejön a hangversenyre, az meg fog lepődni, hogy mennyire ismerősen csenghetnek bizonyos fordulatok, mert hiszen akárhogyan is próbáljuk kerülni, azért az utóbbi években, évtizedekben a filmek hatására azért van egyfajta olyan zenei köznyelv a kórus zenékben, ami ismerősen csenghet különböző területekről érkező zenéknél is, tehát ezek a filmzenei hatásokra emlékeztető fordulatok, tehát ilyen is lesz természetesen. De nagyon izgalmas a műsor, nagyon sokszínű, mert az ilyen filmzeneszerű kórus műveken mellő például egy mongol lovas hagyományokat idéző darabbal is lehet találkozni, vagy egy természetikletésű zene különböző effektusokkal, vagy a haka pop kultúrára reflektáló zene, tehát nagyon sokszínű műsor jön, mindenki meg fogja találni szerintem a magának valót. Az is nagyon érdekes számomra, hogy például a pentatónia nagyon jelen van ezeknél a zenéknél, egy egészen másfajta módon használt pentatónia, mint a magyar népzenében, de ez is mégiscsak egy közös gyökér, ami miatt ismerősként cseng a fülünkben ezek a fajta zenék, és de mondom, olyan is lesz, ami ritkán hangzik el magyar koncerttermekben, de attól nem kell félni, hogy ne lenne könnyen befogadható, hiszen ezek a kórusművek azért mind arra születtek, tulajdonképpen vagy népzenei ihletésűek, vagy egyéb effektusokat használó kórusművek, hogy az, aki énekli, az is élvezhesse meg, az is, aki hallgatja. És van még egy különleges darab is, Szücs Apornak a Missa Brevise, amit pedig a karnagynő öntevékeny amatőr énekkarának komponált, és ebből is fogunk részleteket bemutatni. Közreműködik Udvarhelyi Andrea, Dénesi Csaba, Lóránt Benjamin Áron, Parádi László, Pazár Márton és Vojavodina Olga, tehát egy kis zenekar is közreműködik, úgyhogy igazán sokszínű és izgalmas műsort hallhat, aki ellátogat a BMC-be.
1: Járt már a Kodály kórus Ázsiában?
2: Amióta én itt vagyok, nem járt a Kodály kórus Ázsiában. Minden meghívásnak örömmel eleget teszünk, tehát hogyha van rá lehetőség, akkor természetesen nagy örömmel megyünk, hogy a kodályi hagyományokon alapuló magyar kórus kultúrák, és hát egyébként az elképesztően zseniális és időszerű kortárs magyar szerzőket bemutathassuk.
0: Mongol zenét hallgatunk, Se Enkerbajárnak hívják a szerzőt, Naiman Sarang, ez a műnek a címe.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgyadő Anna társszerkesztő és Bodzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este érdekes hangszerösszeállítás hallható, a Quartrióták együttes és a Sonus ütő együttes zenél. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége, Durányik László karnagy.
2: Én nem tartom szlogennek azt, hogy a kósnak óriási közösség ereje van. Igenis, én ezt megélem, mennyire igaz, és azért újra és újra jön elő az erő, hogy keresni kórus fesztiválokat, utakat, és én büszkén vállalom azt, hogy én mutattam meg majd 300 lánynak a Beatles Múzeumot Liverpoolban.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Durányik László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Hagyományok.
4: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
3: Tehetségek.
5: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
3: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Muzika sacra. Egyházzene.

Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. Változás történt a Zeneakadémia egyházzene tanszékének élén. A vezetést Dobszai Ágnes zenetörténésztől Horváth Márton Levente orgonaművész zeneszerző veszi át. Ők a mai muzika szakra vendégei.

0: A Zeneakadémia egyházzene tanszékét Hajdanán Bárdos Lajos vezette. A kommunizmus éveiben a képzés szünetelt, de Dobszai László fáradhatatlan munkával kutatta a magyar egyházzenét és Gregoriánt, tudását nagy lelkesedéssel osztotta meg évtizedeken keresztül, sőt együttese a Schola Hungarica kutatásainak legfőbb megszólaltatójává vált. A rendszerváltás után ő szervezte újjá a tanszéket. Az elmúlt években lánya Dobszai Ágnes vezetésével folyt a munka, a generációváltás jegyében most pedig Horváth Márton Levente veszi át a stafétát. Veres Emese gyöngyvér látogatta meg őket, hogy érdeklődjön a tanszék mindennapjairól.
1: Azt hiszem, hogy minden ember életében eljön egyszer egy végleges váltás, úgyhogy Dobszai Ágnes most átadta a tanszékvezetést. Hány év után?
2: 13 év után, és május 1-től tanár maradok, fogok továbbra is ugyanígy tanítani. Kitűnő fiatalabb kollégámnak, Horváth Márton Leventének átadtam a tanszékvezetést. Még egyelőre közösen csináljuk a dolgok többségét, nyilván ennyi idő után mindent megismerni, mindenbe belelátni még egy kis idő, de azt látom, hogy nagyon jól csinálja már is, és nagyon jól fogja folytatni új ötletekkel, újult erővel, egy fiatal szemlélettel, és ez nagyon fontos a tanszék életében szerintem.
1: Amikor az utóbbi időben beszélgettünk, akkor elsősorban az édesapjára emlékeztünk, néha az ön pályája is ennek mentén azért szóba került. De tulajdonképp nem beszéltünk arról, hogy milyen volt a tanszéket vezetni. Most biztos vagyok benne, hogy összegzett.
2: Igen, természetesen. Ugye azért 13 év nagyon sok és nagyon sok változás történt ennyi idő alatt, mikor átvettem Enyedi tanár úrtól az elődömtől. Azóta azt lehet mondani, hogy nagyon sok gyönyörű dolog, nagyon sok pozitív dolog történt, és hát néhány olyan dolog, ami kicsit aggodalomra ad okot, elsősorban az, hogy kevesebb a növendék, amivel az ember nyilván állandóan foglalkozik, hogy mit lehetne tenni, hogy még csábítóbb legyen a fiatalok számára idejönni. De én azt látom, hogy azért mindig akadtak olyanok, és vannak olyanok, akik ezt nagy lelkesedéssel csinálják. Próbáltam én is ebben nyilván, főleg a kollégáim segítségével, hiszen ez egy összmunka, többet tenni, és azt talán úgy néz ki, hogy idén sokkal több felvételiző lesz, és jön egy megújulás, reméljük. Úgyhogy ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, ami szerintem a leglényegesebb az elmúlt évek alatt, hogy egy olyan csapat van együtt itt a tanári karban, ami majdnem független attól, hogy kivezeti szerintem a tanszéket éppen. Mindig együtt gondolkodunk, mindig együtt szervezünk, mindenről megkérdezzük a többiek véleményét. Nyilván a tanszékvezető adja be, nyújtja be, számol el, és ilyesmi, de hogy ami történt, az nem az én érdemem elsősorban, hanem az egész közösségé, és az pedig nagyon jó, hogy folytatjuk is a hagyományokat, de rengeteg új ötlet, új program, új koncert, új hozzáállás van, és ez szerintem nagyon fontos, mert nyilván így lehet tovább vinni az egészet.
1: Ugyanez a helyzet Horváth Márton Leventével is, hogy amikor korábban beszélgettünk, akkor vagy zeneszerzőként, vagy pedig kórusvezetőként, orgonistaként beszélgettünk, és talán a tanári pályafutás ki is maradt ezekből a beszélgetésekből, mióta tanít itt.
3: Most már a 11. évet fogom elkezdeni. Először 2015 után egy-két évig óraadó voltam, majd adjunktus, és most azt hiszem, hogy a második évet zártam docensként, és így jutottunk el ehhez a mérföldkőhöz az én életemben is, hogy ez a megtiszteltetésért, hogy ezt a csodálatos nagymúltú tanszéket vezethetem, és mindenben tudok csatlakozni Dobszai tanárnő szavaihoz. Én is ezt gondolom, hogy a legfőbb erősség ennek a tanszéknek ez a nagyszerű tanári kar, ez a közösen gondolkodó és rengeteg jó új ötletre éhes tanári kar, akik azon agyalunk, hogy lehetne a lehető leggazdagabb zenei programot létrehozni a hallgatóink számára, illetve ezzel együtt, hogy tudnánk tulajdonképpen egy mintává válni az egyházzenei életben Magyarországon.
1: Mindenkinek fel kell vázolni azt, hogy mi az elképzelése akkor, amikor átvesz egy tanszék vezetését. Melyek voltak azok a súlypontok, amiket ön úgy gondolt, hogy mindenféleképp meg kell tartani, de mi az, amiben meg kell újulni, ahogy Dobszai Ágnes is mondta, hogy várhatóak megújulások?
3: Inkább úgy fogalmaztam a pályázatomban is, illetve az előtte történő meghallgatásokkor, hogy szerintem inkább finom hangolásra van szükség, mert egy nagyon stabil alapot vehetek át. Nyilván, ahogy a tanárnő is mondta, azon nagyon komolyan kell gondolkodnunk, hogy a létszámot stabilizáljuk. Az elmúlt éve kifejezetten aszályos esztendők voltak, és tényleg reméljük, hogy ez most az idei évtől már is változik a jelentkezők számát tekintve. És azt gondolom, hogy ezzel összefüggésben az egyik legfontosabb feladat, hogy az egyházakkal a kapcsolatot minél aktívabban próbáljuk újra felvenni, hogy láthatóvá váljunk. Kicsit úgy fogalmaztam egyszer egy beszélgetéskor, hogy úgy érzem, hogy fővárosi elefántcsontorony vagyunk a nagy eszméinkkel, de nem igazán jutnak le az ágak végéig az elképzeléseink arról, hogy mi az az eszme, amit mi megfogalmazunk, mint ideális egyházzenélést.
1: Ön tanította is Dobszai Ágnes?
3: Mondhatom, hogy igen, ugyanis 2007-ben doktorandusz hallgató lettem, és akkor elég hamar eldőlt, hogy én tulajdonképpen a doktori témám által lettem tiszteletbeli egyházzenész, hiszen én ugye orgonistaként végeztem a doktorit, és ugye volt mellette a zeneszerzés diplomám, és elkezdtem a 20. század közepének magyarországi mise történetével foglalkozni, és akkor olyan tárgyakat is vettem fel a doktori iskola alatt, amelyek ehhez közelebb vihettek, és így kerültem Dobszai Ágnes óráira.
1: Ezt csak azért kérdeztem, mert hogy ön többször úgy beszélt, hogy a tanárnő, és nem tudtam, hogy ez csak a tisztelet jele, vagy pedig tényleg még a diák-tanár viszony.
3: Jogos a kérdés. A nexusunk szerintem sose volt tanár-diák viszony, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy évig én jártam a Dobszai Ágnes óráira nagy örömmel.
1: Amikor annak idején jelentkezett Horváth Márton Levente, önnél gondolta, hogy egyszer majd úgymond a felettese lesz? Megfordulnak a viszonyok?
2: Hát akkor még nem gondoltam, főleg mert annyira fiatal volt Marci. De az évek során, ahogy ugye egyre jobban beépült a tanszék életébe, egyre több órát vállalt, minden programban részt vett, sőt, egy csomó programnak a kitalálója volt, úgy nagyon jól látszott, hogy nem csak az, hogy beleilleszkedik ebbe a csapatba, hanem ő egy ilyen vezető személyiség a dolgoknak a kitalálásában, a megújulásban, nagyon jó szemléletet hozott be. Nyilván nekünk, akik ugye már az idősebb generációhoz tartozunk, meg volt a magunk értékrendje, meg a magunk szokásai, és ennek nagyon jó tesz, hogy ő is, meg egyébként nem csak ő, hanem más fiatal tanárainknak is állandóan újabb és újabb megújító ötletei vannak, és ez szerintem nagyon fontos, hogy mi ne csontosodjunk benne itt a nyugdíjkorhatár közelében a régi dolgokban, hanem hallgassunk rájuk, és én mindig nagyon örülök neki, hogy ilyen ötletek vannak, és ebben neki is nagyon sok szerepe volt, mert szerintem ezek mindig nagyon jó hatással voltak a tanszék életére, és a hallgatóknak a bevonzására, meg a hallgatóknak a megnyerésére, mert hiszen ez a nagyon úgymond hagyományos, bár nálunk azért nem mindig volt ilyen nagyon hagyományos oktatás, ilyen frontális oktatás, hanem annél szerintem egy kicsit mindig emberközelibb, meg gyakorlatiasabb, meg én itt tudom fogalmazni, hogy szeretettelibb volt. Tehát, hogy mi szeretjük a hallgatóinkat, mindenkit, még azt is, akivel probléma van, és igyekszünk nem csak órát tartani nekik, hanem a lelkükkel is, meg a személyiségükkel is foglalkozni, és ez szerintem nagyon jól hozzátartozik ehhez.

0: Mi az, amivel úgy érzi, hogy láthatóvá lehet tenni a tanszéknek a hallgatóit? Azon túlmenően, hogy ugye minden szerdán például lehet őket látni, hallani különböző templomokban akár.
1: Igen, nagyon fontos ez a szerdai komplex liturgikus gyakorlat. Tulajdonképpen nekik ez a szakmai gyakorlatuk, de ez elsősorban a mindennapi egyházzenei tevékenységre való nevelés. Azt fogalmaztuk meg a kollégákkal az elmúlt hónapokban, hogy nem szabad szem elől téveszteni, hogy ők a Zeneakadémia hallgatói, és nagyon fontos, hogy kiváló zenészeket képezzünk, és a sokoldalosságon túl, amit ugye ez a tanszék alapból kínál, a professzionális szemlélet is legyen meg, tehát hogy minél jobb organistákat, akinek az éneklés a szakiránya, minél jobb énekeseket és minél képzettebb karnagyokat is képezzünk, és arra jöttünk rá az évek alatt, hogy ezek mellett a liturgikus gyakor mellett nagyon fontos az ő ambícióik felélesztésére, életben tartására, hogyha koncerteket szervezünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy több nyilvános esemény és több nem liturgikus alkalomra is szükség van, hiszen máshogy készülnek rá, hogyha a közönséggel szemben vannak, mint hogyha fönt vannak a templom kórusán.
0: A liturgikus szolgálat és a koncertszervezés vagy előadói minőség egyesülhet, hiszen egyre több egyházközségben kell ilyenfajta gyakorlattal rendelkezni.
1: Igen, ez a cél, és erre törekszünk, hogy ezekre a fellépési lehetőségekre azért van szükség, hogy a belső igényüket megemeljük, hogy amikor oda kerülnek egy templom zenei vezetésére, akkor legyen meg bennük az a belső késztetés, hogy a műzenei szolgálat is meglegyen, a polifon művek, tehát a kórus szervezés, az orgonadarabok, a kimenő orgonajáték igényessége, amellett, hogy természetesen a kántori feladatot is a lehető legigényesebben lássák.
0: A tanszéknek vannak olyan tanárai, akik különböző kántorképző tanfolyamokon is tanítanak. Gondolok itt például a Fóti evangélikus kántorképzőre, vagy éppen ma reggel kaptam Debrecenből is egy e-mailt, hogy lesz kántor továbbképző. Mennyire aktív az önök kapcsolata, mennyire tudnak esetleg nekik is segíteni, vagy onnan akár hallgatókat nyerni?
2: Az elmúlt években elég sokan jöttek, főleg az evangélikus hallgatók közül olyanok, akik a Fóti kántor képzőt végezték el korábban, vagy még végzik, tehát ott kapták meg a nagyon jó alapokat. Most már van olyan közöttük, akik, ugye a legtöbben közöttük már végeztek, de folytatják ezt a szemléletet, és ugye őnekik egy tovább lépés volt, hogy ide jöhetek a tanszékre, és ugye elméleti hátteret és még nagyobb gyakorlati lehetőségeket kaptak. Van közöttük olyan is, aki azóta kolléganőnk, éppen most kisbabákkal van otthon, de kutató lett belőle, úgyhogy a Fóti kántor képző mindig egy ilyen fontos háttér volt. Bódis Tamás révén, aki ugye szintén a református zeneéletnek egy fontos szervezője, jönnek időnként olyan református hallgatók is, akik most éppen nincsen, de voltak az elmúlt években, akik nyilvánvalóan onnan kapták az inspirációt, és a különböző katolikus kántorképzőkről is azért, most például a legutóbbi időben a Weiner Konziban van egy kántorszak, és ott is tanít egyik, most már nyugdíjas, de még mindig óradóként dolgozó kollégánk, Mezei János, aki szintén inspirálja az ott most már végzés közelében lévő embereket, meg a nyári kántorképzőiken, hogy jöjjenek ide. Tehát azért nyilvánvaló ez egy fontos alapozás tulajdonképpen ahhoz, hogy nekünk honnan jöhetnek hallgatók, hiszen mi egy ilyen különleges időzőben állatfaj vagyunk, mert a konziban nincsen egyházzene szak, és ezért mindenféle más szakokról, sőt ugye nem zenei pályáról, hallgatóinknak a többsége nem zenei gimnáziumból jön, hanem egyházi gimnáziumból, világi gimnáziumból, ami bizonyos fokig nagyon-nagyon jó, mert egy olyan egészen nyitott szemléletet hoznak az elméleti tárgyak iránt, amit lehet, hogy egy konzi nem mindig tud megadni. Hát a kántorképző meg nyilván nem is erről szól, de ez egy nagyon fontos tényező, hogy legyenek olyan középfokú intézmények, ahonnan szívesen küldenek ide embereket. Azért van ilyen, a Vard, azt hiszem most konzinak hívják őket éppen. Őtőlük is jönnek, megjöttek, meg talán most is jönnek növendékek, tehát azért van egy-kettő, de sajnos a középszinten nagyon jó lenne egy olyan középiskolai, konzervatóriumi szinten egyházi zenét is fókuszba helyezni, ahonnan minél több növendék folytathatja, hogyha erre kapott inspirációt a tanulmányait nálunk.

0: Ejtsünk néhány szót, hogy így a tanév végén milyen rendezvényeik, milyen koncertjeik, nagyobb liturgikus szolgálataik lesznek.
1: Most nagyon sokan túl vagyunk, konkrétan koncerteken is, ugye az elmúlt hetekben több is volt. Például a számos koncert közül kiemelkedik Péteri Dóra kolléganőnknek a habilitációs koncertje, ami múlt hét végén volt a Szent Anna templomban, amin egy nagyon különleges műsort fantasztikusan játszott. Egészen Carl Philipp Emanuel Bachtól, meg Bach műveken át, Kurtág orgonán is megszólaltatható darabjai voltak rajta, Gubaj Dulina, szóval mindenféle zenetörténeti korszakból válogatott hozzá darabokat, és azt lehet mondani, hogy egy óriási élmény volt, hibátlanul, nem csak technikailag, hanem zeneileg is fantasztikusan eljátszotta, elég szép számú közönség előtt, óriási sikerrel. A másik fontos esemény volt még vasárnap. A Mátyás templom 10-es nagymiséjén, ami mindig egy latin mise szokott lenni, a Szkola Akadémika, a tanszéknek a Gregorián kórus, amiben benne vannak a hallgatók is, meg a régi hallgatók is, énekeltek egy Tomás Stolzer misét, egy nagyon szép misét, liturgiában természetesen, egy nagyon komoly, nagyon szép 16. század elejé stílusban írt mise, meg motettákat, meg Gregorián tételeket, a három karnagy vezényletével felváltva, Mercer György, Mizsely Zoltán és Héja Bence. Egy igazából közös, nagyobb esemény lesz még, a tanszék és záró vesperása, ami június 10-én lesz a Városligeti Fasori Evangélikus templomban. Ez mindig valóban egy ilyen közös lezáró esemény, amin hallgatók orgonálnak, kísérnek, énekelnek, vezényelnek, tanárkollégák is vezényelnek, és ami szerintem egy ilyen méltó lezárása szokott lenni az éves közös liturgikus szolgálatoknak és a koncertgyakorlatnak, mert hiszen itt van lehetőség egy kicsit a nagyobb zenei produkcióknak a megmutatására is, úgyhogy ezzel fogjuk idén lezárni a közös évünket.
0: Végül, de nem utolsó sorban, akkor Dobszai Ágnesnek ezentúl több ideje lesz akár az édesapjának a hagyatékát tovább feldolgozni, vagy a saját témáira?
1: Mindenek előtt a tanításra, mert azért ugye a tanszékvezetés sok ilyen adminisztrációs munkával az elvont energiát a tanítástól, tehát jövőre több órám lesz, mint most, és ennek én örülök, mert én azért alapvetően a diákok között szeretek lenni. Ez az egyik. A hagyatékfeldolgozás igazából két kollégánk nagyon mérhetően végzi, Kovács Andrea, aki itt tudományos főmunkatárs, ugye ő elsősorban a írásaiból kiadványokat szerkeszt, a másik pedig Farkas Domonkos kollégám, aki pedig a kéziratos hagyatékot dolgozza fel, és most már nagyon szépen halad vele. Úgyhogy ő rájuk bízunk mindent. Ha még otthon megtalálunk néha valamit, akkor be szoktam hozni, hogy ők csatolják az eddigiekhez. Tehát elsősorban ők foglalkoznak ezzel. Én viszont tényleg tervezem, hogy egy kicsit visszatérek a saját témámhoz, a magyar zenetörténet 17-18-19. Századi magyar zenetörténethez, mert az utóbbi években valóban abban nagyon keveset tudtam foglalkozni.
0: És Horváth Márton Leventének valami csorbul-e majd? Lesz-e ideje továbbra is ellátni az egyházi szolgálatokat is?
2: Egyelőre nem is merek erre gondolni, hogy csorbul. Azt gondolom, hogy a zeneszerzői tevékenységet is, és az organista tevékenységet is igyekszem úgy alakítani, hogy ezek erősítsék az itt létemet. Bevallom, lehet, hogy ez nem is annyira nyilvános gondolat még, de állandóan ilyen ambícióik is járnak a fejemben, hogy tudnék zeneszerzőként olyan liturgikus muzsikát írni, ami a hallgatóknak a modern zenei gyakorlatába illeszkedhet például, és akkor ezek a dolgok innentől egymást erősítik, és nem egymást csorbítják.
0: Egyébként most van a nagyobb lélegzetű mű, amin éppen dolgozik, vagy éppen átdolgoz, hiszen az ön esetében néha az is előfordul.
2: Most súlyos elmaradásokban vagyok, ez szerintem egy teljesen normális állapot egy zeneszerzőnél. Addig nem merek a soron következő álmaimról és feladataimról beszélni, amíg azokról kellene, amiket már hónapokkal ezelőtt be kellett volna fejeznem.

0: Mai műsorunkban az Egyházzene Tanszék régi és új vezetőivel, Dobszai Ágnessel és Horváth Márton Leventével beszélgetett Verese Mese Gyöngyvér. Zenei idézeteinkben elsőként Arvo Pärt Gloria Patri című műve szólt a Szkóla Akadémika előadásában, majd Istvánfi Benedek, Szent Dorottya és Szent Benedek miséjének részlete hangzott el Dobszai László keze alatt. Végül Horváth Márton Levente első tónusú magnifikátját énekelte a Kodály Kórus Debrecen Kocsis Holper Zoltán vezetésével. A riporter Verese Mese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzik a szerkesztő Uzsali Bence.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. Közösen tartottak koszorúzást a Kossuth Lajos téri Nemzeti Összetartozás emlékműnél a Fidesz és a KDNP frakció tagjai a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az emléknapon közzétett videó üzenetében Hegedűs Barbara, a Nagyobbik ellenzéki párt frakció vezetője arról beszélt, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke az emlékezés fontosságát hangsúlyozta, valamint hozzátette, hogy a magyarságot összeköti az összetartozás tudata. A Mi Hazánk mozgalom közösségi oldalán a magyar nemzet egysége mellett tett hitet. Azt írták, Trianon nem csupán egy történelmi dátum, egy nemzetfájdalma, amely generációkon átível. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A nemzetközi anyagot kiegészítik 19. és 20. századi magyar művészek alkotásai, mint például Szinyei Mersepál pipacsmezőt ábrázoló tájképe. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén is többnyire napos, kellemes, koranyári időre számíthatunk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
1: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. 3 nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonosok.hu honlapon.
4: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Dán Nemzeti Énekegyüttes hangversenyét közvetítjük felvételről. Vezényel Krista Oder. Orgonán közreműködik Sören Christian Westergaard. Elsőként Johann Sebastian Bach Lobet den Herrn alle Heiden című motettáját hallják, jegyzékszáma 230-as.

Elhangzott Bach Lobet den Herrn alle Heiden című motettája. A dán nemzeti ének együttes hangversenyét közvetítjük Krista Oder vezényletével. Martin Ødegaard, jöjj! Szólót énekel Anna Milman, szoprán, Hanna Maria Strand, mezzo-szoprán és Nils Grenho, tenor.

Martin Ødegaard Jöjj című művét hallották. A dán nemzeti ének együttes hangversenyét közvetítjük. Judith Bingham, A sötétség nem sötétség. Szólót énekel Cassandra Lemoine, szoprán, és Adam Rees, tenor.

Judith Bingham a Sötétség nem sötétség című dalát hallották. Szólót énekelt Cassandra Lemoine és Adam Riss. Kedves hallgatóink, a Dán Nemzeti Ének Együttes hangversenyét közvetítjük felvételről Kopenhágából. Vezényel Krista Oder. Samuel Sebastian Wesley, Two Will Keep Him in Perfect Peace. Közreműködik Søren Christian Westergaard orgonán.

Samuel Sebastian Wesley Two Will Keep Him in Perfect Peace című művét hallották. A dán nemzeti énekegyüttes hangversenyét közvetítjük Krista Oder vezényel. Orgonán közreműködik Søren Christian Westergaard. Henry Purcell Uram, hallgasd meg imádságomat 102. zsoltárát hallják Sven David Sandström átiratában.

Pörszöl, uram, hallgasd meg imádságomat, 102. Zsoltárát hallották Sven David Zahnström átiratában. A dán nemzeti énekegyüttes hangversenyét közvetítjük felvételről Kopenhágából. Joseph Twist, Verza est in Luctum című műve következik. Szólót énekel Annabe Christensen, szoprán, és Nils Greenhow, tenor.

Joseph Twist Versa Estin Luctum című művét hallották. Szólót énekelt Annabeth Christensen szoprán és Nils Greenhow tenor. Liszt Ferenc Ave Maria Arkadelt nyomán. Orgonán közreműködik Sören Christian Westergaard.

Elhangzott Liszt Ferenc Ave Maria Arkadelt nyomán. A dán nemzeti énekegyüttes hangversenyét hallják, orgonán közreműködik Søren Christian Westergaard. Sven David Zandström, Lobeddin Hern, Alle Heiden.

Elhangzott Sven David Sandström, Lobeddin Hern, Alle Heiden. Ráadásként hallgassák meg Jacques Arcadelt Ave Mariáját Pierre Louis Dietsch átiratában.

0: Jacques Arcadelt Ave Mariáját hallották Pierre-Louis Dietsch átiratában. Kedves hallgatóink, a Dán Nemzeti Ének Együttes hangversenyét közvetítettük, vezényelt Krista Oder, orgonán közreműködött Sören Christian Westergaard. A felvétel Koppenhágában a Szent Háromság templomban készült 2026. március 26-án.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük vezénnyel Andrea Marcon. Hegedűn közreműködik Shoshan Siranossian. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 18-án készült. Elsőként kérem hallgassák meg József Martin Krausz C-moll szimfóniáját.

Joseph Martin Krauss C-moll szimfóniáját hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. Vezényel Andrea Marcon. Joseph Haydn G-dur hegedű versenyének szólistája Susan Siranossian.

Susan Siranossian szólójával hallották Joseph Haydn G-dur hegedű versenyét. A hegedűművész ráadásként Pietro Locatelli numero 25-ös kapriccióját játsza.

Locatelli numero 25-ös Capriccio-ja után még egy ráadás következik, Krikor Neregatszky Havon.

Elhangzott Krikor Neregatszky Havon. Sosan Sziránoszján hegedült. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjét közvetítjük a karmester Andrea Markon. Befejezésül Beethoven második szimfóniája csendül föl.

0: Beethoven második szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Andrea Marcon, hegedűn közreműködött Shoshan Sirenosyan. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 18-án készült. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: My name is Lolita.
1: A színejava következő összeállításában. A 100 éve született Golden Globe-díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnőre, Marilyn Monroe-ra emlékezünk. Színe java. A legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
4: Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket. Ezúttal a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjén az Artrium 4. programján készült felvételeinket hallják. Az eseményre Debrecenben, a Liszt Ferenc teremben került sor, ahol egy új formáció, a Quartrióták lépett fel, valamint a Szónusz ütőegyüttes. Játékukat Várodi Judit szólózongora és Puskás Levente szaxofon játéka színesítette. Ezen az estén, május 22-én Fekete Gyula, Dobos Dániel, Szalai Katalin, Bozai Attila, Tóth Péter, Vajda János és az Ars Nova műsorvezetője Bánkövi Gyula egy-egy műve hangzott el. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket. Fekete Gyula a Nagyot mondó legényke című művét idézzük elsőként a programból. A cím Benedek Elek meséjéből kölcsönzött. A történet, ha valaki nem emlékezne rá, hogy a király annak ígéri lányát, aki akkorát mond, hogy még az uralkodó is felháborodik rajta. Nos, ennek nyomán született meg a darab a hazai zenei élet egyik új formációja, a Quartrióták számára, melyben Horváth Bence és Molnár Zoltán trombitán, Fehér András harsonán, Váradi Judit zongorán játszik. A Nagyot mondó legényke tétel címei: a Hirdetés, a Kérők, a Legényke és az Ősküvő.

Fekete Gyula a nagyot mondó legényke. A Quartrióták játszottak. Május 22-én az Artrium negyedik hangversenye Szalai Katalin szvittjével folytatódott. A darab szűkebb körben pár héttel korábban már elhangzott, de ez volt a 9 perces tétel tulajdonképpeni ősbemutatója, melyen Puskás

Szalai Katalin szvitjét Puskás Levente és Váradi Judit játszotta. A zongorista Váradi Judit a következő felvételen is szerepel, a szaxofonost viszont váltják a Quartrióták további tagjai, hogy a május 22-én készült felvételről eljátsszák az előadók számára írt Vajda János művet, melynek címe Lassú és friss.

Vajda János lassú és friss című művét a Quartrióták tagjai, azaz Horváth Bence, Fehér András és Váradi Judit játszotta. Az Artrium a Bartók Rádió tavaszi kortárzené fesztiváljának negyedik hangversenye május 22-én a debreceni Liszt Ferenc teremben Bozai Attila Opus 15-ös Intervalli című művével folytatódott. Bozai 30 évesen komponál darabja, miként a nemrég hallott Szalai Kataliné is a hangközökből indul ki. Az 57 éve született 8 perces kompozícióban, miként az előadó Váradi Judit megszámolta, pontosan 398 előadói utasítás szerepel, és ebben nincsenek benne a tempójelzések.

Bozai Attila 1969-ben 30 évesen komponált Intervallumok című művét hallották, Váradi Judit zongorázott. Az elkövetkezendő 6 percben hozzátársul ismét Puskás Levent a szaxofonművész, hogy előadják a számukra írt Nem ere című művet, melynek szerzője Dobos Dániel. A Nem ere a Keleti Kárpátok egyik jellegzetes szele. Ennek hangját, erejét, színeit próbálta meg zenébe átültetni az alkotó.

Dobos Dániel Nemere című művét hallották. Puskás Levente szaxofonozott, Váradi Judit zongorázott. Az Ártrium Seregszemle negyedik hangversenyén még egyszer fellépett a teljes kvartrióták együttes, azaz Horváth Bence, Molnár Zoltán trombita, Fehér András harsona és Váradi Judit zongoraművész. Az elnevezés arra utal egyébként, hogy az együttes tagjai kvartettben és különböző trió formációban is fellépnek. Tóth Péter Villanella című műve a 16. századi Nápoly világát kívánja megidézni. Eredeti változata 2022-ben Részfúvós kvintetre készült. A kvartett változat 2024-ben a kvártrióták felkérésére íródott.

Tóth Péter Villanella című művét a Kvártrióták, azaz Váradi Judit, Horváth Bence, Molnár Zoltán és Fehér András játszotta. Az Ars Nova adásában az Átrium sorozat negyedik állomásán készült felvételeinket ismerhetik meg, a mikrofonnál Bánkövi Gyula. A zeneszerzés szak elvégzése közben, után a Zeneakadémián másodszakként a zenei rendezést és szerkesztést is elvégeztem, mely 3 éves képzést a Magyar Rádió és a Zeneakadémia közösen indított. Ekkor ismerkedtem meg a rádió legendás hangmérnökével, a Camerata Hungarica régi zeneegyüttes egyik oszlopos tagjával, Újházi Lászlóval, akinek legkisebb gyermeke akkor épp a Zákány balettcsoportba járt. Ő ismertetett meg a balettiskola vezetőjével, akivel közösen nagyobb, immár felnőtt növendékek számára készülő balett írásába fogtunk. Ez lett a Struggle, azaz a küzdelem, melynek ősbemutatója a Petőfi csarnokban volt. A 4 ütősre komponált színpadi műből 2 évvel később egy zeneszerző versenyre, hangversenyen is előadható változatot készítettem, mely akkor a Durkó Zsolt által vezetett zsűri döntése nyomán a verseny 3. díját nyert el. Ez az 1994-ben készült változat szólalt meg Debrecenben a Szónusz ütőegyüttes előadásában, melynek művészeti vezetője Szabó István.

0: Küzdelem címmel 1992-ben írt ütős kvártettemet hallották. Az Ars Nova, benne az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárzenei seregszemléjének negyedik hangversenyével ezzel véget ért. A programot idén, május 22-én Debrecenben hallhatta a közönség, ahol a Szónusz ütőegyüttes, valamint a Kvártrióták kamaraegyüttes és Puskás Levente szaxofonművész lépett fel. Az ötrészes Artrium utolsó hangversenye május 23-án a Doknányi Ernő Zenei Központban hangzott el, amikor is Balogh József zongora művész játszotta a 100 éve született Kurták György átiratait és ummás kompozícióit, illetve az ezekhez köthető szerzők műveit, úgy mint Bozai Attiláét, Soproni Józsefét és Kados Apálét. Ennek a programnak a hanganyagát a holnapi Ars Novában ismerhetik meg, ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Folytatjuk a múlt hét hétfőn megkezdett Miles Davis 110 részes sorozatunkat. Az ötödik epizódban a Water Babies című albumot hallhatják. Miles Davis trombitán játszik, Wayne Shorter tenorszaxofonon, Herbie Hancock és Chick Corea billentyűs hangszereken, Ron Carter és Dave Holland a bőgős, Tony Williams dobol. Először Wayne Shorter témákat hallunk, a Water Babies, azaz a címadó, a Capricorn, Sweet Pea, Two-Faced, majd befejezésképp egy Miles Davis, Tony Williams közösen jegyezte szerzemény, a Duel Mr. Tillman and Tony hangzik el.

0: A mai Old Edges-ben a Water Babies című albumot hallhatták. Ez volt a 10 részes Miles Davis 100 sorozatunk 5. epizódja. Miles Davis trombitán, Wayne Shorter tenorszaxofonon, Herbie Hancock és Chick Corea a billentyűs hangszereken játszott, Ron Carter és Dave Holland volt a bőgős, Tony Williams dobolt. Wayne Shorter Water Babies, Capricorn, Sweet Pea és Two-Faced című szerzeményét hallottuk, majd egy Miles Davis, Tony Williams közösen jegyezte alkotást, a Duel, Mr. Tillman and Tonyt. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. Magyar Péter hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Szentpéterváron úgy fogalmazott, Moszkva nem a gazdasági integrációt kifogásolja, hanem azt, ha az Európai Unió katonai tömbé alakul. Közben az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását, és személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán jelezte, felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását, mivel szerinte azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A nemzetközi anyagot kiegészítik 19. és 20. századi magyar művészek alkotásai, mint például Szinyei Mersepál Pipacs mezőtáblázoló tájképe. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Holnaptól Vas és Zala vármegyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébik közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez, így a két megye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Az időjárásról holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Nem ígérem, hogy ilyen nyugodt éjszakánk lesz, mint amilyen a Notturno szignálja Darius Milhaud muzsikája. Sok izgalmas zene is várja aludni nem tudó zenekedvelő hallgatóinkat. Jó estét kívánok, Németi Attilát hallják, munkatársaim Katona Márta és Mátyus Ottó. A dánok kedvelt, szeretett komponistája August Enna, aki 1859-ben született. A Gyufa Áruslány című operájának nyitányát ismerhetjük meg a Notturno elején. Ennek a komponistának példaképei az olasz veristák és Richard Wagner volt. A dán művész egyébként autodidakta módon tanult és impressionista jellegű operákat írt.

August Enna a Gyufaárus lány című operájának nyitányát játszotta a Dán Rádió koncert zenekara, vezényelt Hannu Koivula. A komponista több operáját bemutatták a híres európai színházak, a hegedű versenye még a Carnegie Hallban is elhangzott. Chopin opusz 53-as Az Dur úgynevezett hősi polonézét játsza most Jacek Kortusz.

Chopin hősi polonézét Jacek Kortus adta elő. Chopin 8 éves volt, amikor kiadták az első szerzeményét, és ez egy polonéz volt. József Elsner tanította akkor, aki bölcsen felismerte, hogy Chopin különleges tehetsége, különleges bánásmódot igényel, nem kell őt piszkálni, megy ő a maga útján. Astor Piazzolla tangószvitje következik.

Astor Piazzolla tangó szvittjét hallottuk. Piazzolla egyszer azt mondta, hogy alapvetően nem vagyok szomorú ember, sőt, de szeretem újra felfedezni a szomorúságot, főleg amikor Schumannt vagy Mahlert hallgatok. A zene egy szomorú dolog, de én boldog vagyok a szomorúság társaságában. Joseph Boulogne nyitánya következik.

Joseph Boulogne a Névtelen szerető című operájának nyitányát hallottuk. Ez a félvér muzsikus óriási feltűnést keltett annak idején. Édesanyja egy afrikai szországból származott, a klasszikusok korában élt, ezért aztán Fekete Mozartnak hívták egyes helyeken. Most William Byrd egyik kórusműve következik, az Agnus Dei.

William Byrd kórus művét, az Agnus Dei-t a BBC Singers adta elő. Goethe, a költő fejedelem, eleinte idegenkedett Beethoventől, azt hitte, hogy mindent át akar fogni, de közben elvész az elemiben. Ugyanakkor meg annyi szépség rejlik a részletekben. Beethoven opus 102-es C-dur szonátája következik.

Beethoven C-dur szonátáját Sol Gabetta és Bertrand Chamayou tolmácsolásában hallottuk. Goethét a komponista tehetsége csodálatra késztette, de azt mondta, hogy teljesen zabolátlan személyiség, és valljuk be, ebben sok igazság volt. Most Schumann zongoraciklusa következik, a gyermekjelenetek.

Schumann gyermekjeleneteit Howard Gimse játszotta. Schumann zongoraművei mindig szenvedélyesek, költőiek, kitárulkozók, emelkedettek, bensőségesek, mikor melyik. Rengeteg hangulatot és jellemet tudott ábrázolni a német romantikus zeneköltő. Most Haydn opusz 20-as F-moll kvartettjét halljuk.

Hein F-moll kvartettjét hallottuk. Az Opus 20-as kvartettek alcím egyébként napkvartettek, és onnan kapta az elnevezés a nevét, hogy a Hummel cég egy szép díszes gondozású kiadást készített, aminek a címlapját a nap díszítette. Germán Tájfertől következik az Arabesk.

Germán Taifer arabeszkjét Shirley Brill és Piotr Pszpoz előadásában hallottuk. Germán Taifer a hatok tagja volt, de tudjuk, hogy ennek a hat művésznek nem túl sok köze volt egymáshoz. Most Paul Dukas szimfonikus öltemények következik a Péri

Paul Dukas a Péri tánc költeményét hallottuk a Holland Rádió Filharmonikus zenekarának előadásában Jean Fournier vezényletével. A kompozíció műfaji meghatározása, tehát tánc költemény. Dukas az egyik első zeneszerző volt, aki ebben a jellegzetes francia műfajban írt és alkotott. Kedves hallgatóink, két óra van.

A Le Consort együttes hangversenye következik a Notturnóban, amelyen Théotime Langlois de Swarte vezényelt és játszott hegedűn, Justin Taylor pedig csembaló muzsikált. Blokkokban hangzottak el a muzsikák zömmel a 16-17. Századból. Nicola Matteis egy 17. századi olasz hegedűművész és zeneszerző volt, Nápoly környékéről származhatott, de az életének részleteiről keveset tudunk. Fiatalon Angliába költözött, ott lett híres a virtuóz hegedű játékáról. Második fantáziáját halljuk, ezt követően egy ismeretlen szerző improvizációja, majd Vivaldi D-moll hegedű versenye csendül fel.